nyáron sem lazítunk. Hangulati stílus. A Sztár Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyet nélkül nem tudsz létezni.

nyáron sem lazítunk. Hangulati stílus. A Sztár Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Spórolj többet a Lidl Plusszal. Olvastasd be a Lidl Plusz kártyád és élvezd az ajánlatokat, mert a Lidlben mindig találsz valami olcsót. Csap le a 210 g-os konfiszeri Firenze minibissimo süteményekre 5,89 € írt a Lidl Plusszal, a 6x0,33 literes Ursus világos sörre 15,49 € írt a Lidl Plusszal, és a piros almára 2 kg-os kiszerelésben 7,99 € írt a Lidl Plusszal. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő, metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
3: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simónál.
4: Most építesz? Felújítasz? Akkor ne csak a falak legyenek újak. Dobd fel otthonod minőségi, egyedi beltéri ajtókkal az Elekes Mobimpex Kft-től. Te elképzeled, mi felmérjük, legyártjuk és be is szereljük. Felmérés, gyártás, szerelés egy helyen. Nézd meg kínálatunkat bemutató üzletünkben a Fások utca 14/B szám alatt, a Nordica motorral szemben. Telefonszámunk 0749-101-817. Elekes Mobimpex Kft. Ha ajtót keresel, jó helyen kopogtatsz.
5: Figyelem, figyelem! Iskolakezdésre felkészülni! Iskolástáskák és toltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolástáskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál, a Fitfilm mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
6: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
1: Reklámot hallottak.
7: Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió.

0: reggeli show a 100.8-on. Ébredj rá, hogy jó rá ébredni.
1: Jó reggelt mindenkinek, hát persze, hogy jó ébredni a jó zenékre itt a Sztár Rádióban. Szeptember 4-ét írunk, 14 Celsius fokot mutatnak jelenleg a hőmérők. Hát majd ilyen hűvösebb reggelünk van, mint az eddigiekben, mert eddig volt 15-16 Celsius fok is az elhúzó évben. A telefonom azt mutatja, hogy 12 fok, utána azt mutatja a meteorológiai előrejelzés, hogy 14 fok, egy másik portál azt mutatja, hogy 16 fokra, aztán igazodja el, hogy péntek reggeli Tudvarhelyen hány fok van. A lényeg, hogy ma is jó időnk lesz, 26 fok, úgyhogy teljesen nyárra lehet számítani, és az a szó, amikor kimondod, hogy péntek, szerintem ad egy megnyugvást, egy örömöt, egy mosolycsal az arcodra, ugye? Hát jó munkakedvet, kitartást így a hét utolsó munkanapján, hát mondhatni utolsó, sokan most gondolják magukba, hogy milyen utolsó, szombaton is dolgozunk, vagy vasárnap is dolgozunk, de kitartást kívánok a péntekhez. Jó munkakedvet, szeptember felvételével megyünk tovább. Hát igen, ez a címe, hogy szeptember. Szeptember van, most már át kell álljunk lassan ezekre a dalokra, 1978-as sláger. A mikrofonnál 12 óráig Bedő Erika. Tartsatok velem!

elpusztíthatatlan. A kora reggeli audíció nem csak susztereknek. Hallható egy otthon, kettő autóban, három benzinkutaknál és minden hangszóróban.

0: Szandra énekelt a 80-as évekből, 10 perc múlva 7:30. Jöjjön egy kis motiváció így péntekre. Ugye van a virtuális Nagyi Bözsi néni, aki mindig megmondja a tutit, és mindig motivál bennünket reggelente. Hát azt írja, hogy végre péntek van, na ezt a napot már nem kell magyarázni. Aki ma reggel nehezen kell ki az ágyból, annak üzenem. Nem lustaság ez, hanem a szervezet is tudja, hogy hétvége közeleg. És az első szeptemberi hét pedig lassan le is vizsgáztatott minket. A gyerekek majd újra iskolában, a szülők majd újra időre indulnak jövő héttől. És valahogy péntekre már az embernek nem is az a kérdése, hogy mit kell még megcsinálnom, hanem hogy mit lehetne ebből esetleg hétfőre meghagyni. Szerintem ismerős mindenkinek ez a kérdés. Bözsi néni erre azt mondja, hogy meglepően sok mindent, nem kell minden pénteken hősködni, van olyan feladat, ami tényleg fontos, és van, ami ráír hétfőig. És van olyan, amit egyszerűen csak azért csinálunk, mert megszoktuk, hogy mindig csinálunk valamit. Na ebből lehetne egy picit visszavenni szerinte, mert mi történik, hogyha péntek délután nem lesz minden tökéletes? Hát semmi nem történik. Attól még a lakás megmarad, a munkahely nem omlik össze, és a szennyes sem fog feljelentést tenni ellenünk. Viszont lehet, hogy marad egy óránk arra, hogy végre ne kelljen sehova rohanni, végre tudjunk valakivel két szót váltani, és azért egyezünk meg, ez sokkal többet ér annál. Legyen benne élet ebben a hétvégében, azt kívánja mindenkinek, és erre motivál, legyen egy közös reggeli, egy nagy séta, egy kávé valakivel, egy kis kirándulás, egy családi ebéd. Vagy akár az a ritka luxus, amikor az ember lefekszik délután, és nem azért, mert beteg, hanem azért, mert megteheti, és fog filmezni egyet. A szeptember már meghozta a maga rendjét. És nekünk pedig nem kell minden áron bele szuszakolni magunkat. A rend az jó dolog, de néha egy kis rendetlenségben több öröm van. És ne akarjunk egy egész hetet megjavítani ma, vagy most hétvégén, inkább pihenjünk egy picit, és vegyük lazábban a tennivalóinkat. Hát én szép pénteket kívánok mindenkinek, és remélem, hogy legalább segített egy picit ez a motiváció, hogy ma ne rohanjunk annyira, hanem ma egy picit vegyük lazábra, jó? Hogyha a főnök is elvárja, nyilván neki eleget teszünk, de azt is csak mértékkel, hogy aztán tudjuk mondani, hogy éltünk, nem azért, hogy élnünk kellett volna.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

match will come another.

Nem hagyhatjuk, hogy álmosak maradjunk így pénteken reggel, 7:30 után 3 perccel. Hát ha jobbnál jobb zenék fognak szólni itt a Wecker műsorban, egészen 8 óráig, aztán majd stúdió vendéget is fogok fogadni. De addig még ne szaladjunk előre, köszöntjük a névnaposokat, el ne felejtsük, hogy szeptember 4-én a rozáliák ünnepelnek. Ez nagyon gyakori név itthon, úgyhogy rengeteg rozáliát, Rozit ismerünk, őket is becézzük úgy, hogy Rózsika, Rózsi. Boldog névnapot kívánunk, olasz eredetű ez a rozália név, a róza továbbképzése igazából, és képzeljétek, a személyiségéről nem írnak semmit a szakértők. Na tessék, de én, akit ismerek, Rozáliát, el tudom mondani, hogy kedves személyiség, segítőkész, jókedvű, vidám kisugárzása van, hát így nagyjából ennyi. Aztán mindenki állapítsa meg, hogy milyenek a rozáliák. Holnap lehet köszönteni a Viktorokat és a Lőrinceket, holnap után vasárnap Zakariás névnap lesz, és hétfőn pedig a Reginákat fogjuk ünnepelni. Ennyit egyelőre a következő napokról, és természetesen a születésnaposoknak is szólnak a felvételek, akik szeptember 4-én látták meg legelőször a napvilágot. Ott fent valahol, az Édenben.

nyáron sem lazítunk. Hangulat és stílus. A Sztár Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

0: like music.
1: Sztár reklám. 15 éve finom grillezések előnyös áron. Igazán megéri. A Lidl-ben találsz natur vagy pácolt sertésoldalast 100 gramonként 2 lej 39 banért a Lidl Plus-szal. 400 gramos pilosz tehénteleme ár 12 lej 49 banért a Lidl Plus-szal. És szilvát kilónként 2 lej 99 banért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Rozsdamentes korlátok, fém szerkezetű lépcsők,

0: szegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: 100 év? Jól hangzik. De milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
3: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 00-11-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
4: Pizza?
5: Ham.
4: Burger?
5: Ham.
4: Napi menü?
5: Ham.
4: Girosz?
5: Ham.
4: Éhes vagy?
5: Ham. Kattalj rá a kajára!
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.

elég ritmusos zene volt így ébresztőnek 7 óra 52 perckor, tehát nincs megállás, péntek van, hétvégére hangolódunk, ilyenkor kora reggel, idézőjelesen kora reggel is beleférnek ezek a gyors zenék, hiszen ha péntek van, akkor az már ad egyfajta hangulatot, és az is ad egyfajta hangulatot, hogy folyamatosan lesznek események, programok itt a városban is szeptemberben. Igaz, hogy bezárt a strand, tehát a nyár itt megélt élményei véget érnek, de velünk maradnak még heteken, hónapokon keresztül. Bezárták tehát a városi strandot, habár még a hétvégén jó idő lesz, és szinte 30 fokot is mérhetünk itt Székely udvarhelyen, de már nem lehet látogatni a medencéket, és nem lehet ott majd locsipocsizni és napozni, de keresünk más helyet, hiszen szabadtéren rengeteg lehetőség van itt Hargita megyében, itt udvarhelyszéken. Mindenféleképpen szervezzétek, tervezzétek a kinti programokat, vagy akár a bulikat. Én ehhez segítek, Dérheni Lotfibegi feldolgozás következik. Ez a zene nem maradhat el péntekről sem.

0: Ma kezdődik az erdélyi táncház találkozó. Megkezdődött a burgonya betakarítása. Itthon játszanak a futballcsapatok. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! A következő napokban nevesítem a miniszterelnöki jelöltet, jelentette ki Nikus Jordán államfő. Arra a kérdésre, hogy mikor nevesíti a miniszterelnök jelöltet, az államfő azt válaszolta, a következő napokban. A társadalom nyilvánvalóan várja, hogy legyen kormánya az országnak. Az államelnök elmondta, hogy az elmúlt hetekben voltak informális egyeztetések, de a kormány beiktatásáról szóló ülésen a képviselők és szenátorok személyes jelenléttel kell szavazniuk, amit a parlamenti szünet idején nehéz megoldani. Megkezdődött a burgonya betakarítása Hargita megyében, elsősorban a Csíki és Gyergyói medencében. A hektáronkénti terméshozam jelenleg 20 és 35 tonna között alakul, a pontos megyei átlagról azonban még korai lenne beszélni. A termelők a burgonyát fajtától és a vásárolt mennyiségtől függően kilogrammonként 1 lej és 1 lej 50 bani közötti áron értékesítik. A nagyobb gazdaságokban szinte teljesen gépesítették a betakarítást, kézi munkát főként a kisebb gazdaságokban alkalmaznak. Hargita megyében idén mintegy 4900 hektáron termesztettek burgonyát. Ma kezdődik az erdélyi táncház találkozó Székelyudvarhelyen. Délután 5 órakor a Mártonáron téren gyülekeznek a találkozó fellépői és résztvevői, majd együtt vonulnak le a Városi Parkba, ahol a rendezvény programjai zajlanak. A táncház találkozó gála estjét szombaton 18 órakor tartják a sportcsarnokban. Az erdélyi hivatásos néptánc együttesek közös produkciója Kalózs Zoltán néprajzkutatónak állít emléket. Bajnoki találkozót játszik az FC Székelyudvarhely labdarúgó csapata. Az idény első hazai mérkőzésén a harmadosztályos SFC a Vászlói Csészemét fogadja a Sétatéri stadionban, a mérkőzés 17 órakor kezdődik. A klub tegnap bejelentette, hogy leigazolta Csiszer Balázs jobb hátvédet, a Székelyföldi Labdarúgó Akadémiánál nevelkedett labdarúgó, Magyarországon Kaposváron és Budafokon, idehaza a Sepsi OSK-nál, az FK Csíkszeredánál, a Nagybányai Mináurnál, a Gyergyószentmiklósi VSK-nál és a Solymégura Humorulujnál játszott. Idehaza játszik a Vasas Femina női labdarúgó együttese is, a Superliga alapszakaszának harmadik fordulójában a bukaresti Rapid csapatát fogadja az együttes. A találkozó vasárnap 14 órakor kezdődik a Sétatéri stadionban. Napsütéses időjárás lesz ma egész nap térségünkben, a széljárás gyenge marad, a meteorológusok csapadékot mára nem jeleznek. A legmagasabb reggeli hőmérsékleti értékek 18 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztárreklám.
2: Figyelem, figyelem! Iskolakezdésre felkészülni. Iskolástáskák és toltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolástáskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál, a Fit Film mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
3: Spórolj többet a Lidl Plusszal! Olvastasd be a Lidl Plusz kártyád és élvezd az ajánlatokat, mert a Lidlben mindig találsz valami olcsót. Csap le a 210 g-os konfiszeri Firenze minibisszimó süteményekre 5,89 banírt a Lidl Plusszal, a 6x0,33 literes Ursus világos sörre 15,49 banírt a Lidl Plusszal, és a piros almára 2 kg-os kiszerelésben 7,99 banírt a Lidl Plusszal. Lidl, 15 éve igazán megéri!
4: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen uraktív fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív forte hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő, metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
5: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az Utgo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál két egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
6: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik.
7: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
8: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
9: Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
8: Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
10: Közérdekű hirdetés következik.
11: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
10: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Kárádió a legnagyobb slágerek változatosan. Pénteken is, szeptember 4-ét írunk. Megérkezett a vendégünk, itt van Ladányi László Zsolt, RMDSZ-es parlamenti képviselő. Jó reggelt, szia!
1: Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a rádió hallgatókat!
0: De rég találkoztunk mi itt, ennél az asztalnál.
1: Igen, így van. Így van.
0: Igen, jó újra látni. Hát van, amiről beszélgetni bőven, főleg arról, hogy ismét szeptember van, ismét eltelt egy nyár. Hogyan élted meg egy parlamenti képviselőnek? Jut-e idő a szabadságolásra, a pihenésre nyáron, vagy milyen tennivalók voltak az elmúlt 3 hónapban?
1: Mindig, mikor kezdődik ez a parlamenti szünet, ami tulajdonképpen nem vakáció, hiszen az irodánk az működik tovább egész nyáron, és nagyon sok vidéki látogatás, vidéki találkozó van közben. De minden nyár elején ugye eltervezem, hogy most ezt fogom csinálni, mindenhova eljutok. És akkor mindig eszembe jut, hogy annak idején egyik nagyon jó ismerősöm, aki jóval idősebb volt, mint én, mondtam neki, panaszkodtam, hogy te olyan gyorsan telik az idő, hogy már mindjárt csak a heteket számoljuk. Azt mondta nekem, hogy Laci, te nem tudod, mit jelent az, hogy telik az idő 60 év után, amikor betöltöd. Most már kezdek érezgetni, hogy közeledek lassan felé a 60 felé, hogy vajon mi lesz azután, mert most is olyan gyorsan telik, hogy hihetetlen. Tehát egy pillanat alatt eltelt a nyár, már megint ősz van, mindjárt itt van a tél. Nagyon gyorsan telik az idő, és ott tartunk, hogy semmit, amit eltervezünk, jóformán nem tudunk úgy megcsinálni, mert mindig közben jön valami más, mindig kell valamit tenni, és a végén, amit terveztünk, az marad a terv szintjén.
0: Általában ez is a problémája az embereknek, hogy mindig csak a tervek, de nem látnak semmi változást Románia szinten. Hát jó nagy összevisszaság van most így ott Bukarestben, a parlamentben. Azt is mondtad a műsor előtt, hogy ilyen összevisszaság talán még nem volt, amióta a közéletben vagy?
1: Ez így van, és annak már 29 éve, hogy elkezdtem tevékenykedni. Ilyet én még nem láttam, ez tény és való volt, amikor azt hittük, hogy nagyobb összevisszaság, mint a Covid, már annál biztos, hogy nem lesz, vagy azt annál rosszabb dolog, de mindig van hely a rosszabbnak. Már úgy szeretném, hogy egyszer azt mondjuk, hogy mindig van hely a jobbnak, de az utóbbi időben ez pont fordítva történik. Hát igen, amit mondtam, hogy a nyár gyorsan eltelt, és hogy hiába tervezel, mert nem úgy történik semmi. Ugye ügyvezető, ügyvivő kormány van már nagyon régóta, jó pár hónapja, és az ügyvivő kormány nem hozhat olyan döntéseket, amelyek nagyon fontosak, mint sürgősségi kormányrendeleteket nem hozhat. Ezért folyamatosan hívták össze a parlamentet. Úgyhogy jóformán ez a nyári szünet úgy volt, hogy majdnem minden héten parlament dolgozott, és vagy online rendszerbe kellett bekapcsolódjál, vagy személyesen, ez attól függ, hogy ki éppen hol tartózkodott, és tulajdonképpen az egész nyár megint csak a parlamentről szólt, és ez elég szomorú, mert egy országnak szüksége van egy kormányra, és hadd térjek arra vissza még, hogy a nyáron azért elég sokat jártam vidékre, és nagyon sok emberrel beszélgettem, persze a polgármestereinkkel is, meg a választottakkal, de ugyanakkor az emberekkel is nagyon sok fesztivál volt, ilyen-olyan találkozó, és mindenkinek, tehát kivétel nélkül az első kérdés az volt, hogy mikor lesz kormány. Lesz-e kormány, mikor lesz kormány? És persze erre nagyon nehéz ebben a kontextusban válaszolni, és ezen kívül persze elhangzottak azok a problémák, amelyek a mindennapokban küzdenek az emberek, amiből most van bőven és egyre több, de mindaddig, amíg nem lesz egy működő kormány, egy teljes jogkörrel működő kormány, addig nagyon nehéz konkrét lépésekről beszélni. Összevisszaság van, populizmus van, a parlamenti pártok, a nagy pártok annyira összevesztek egymással, hogy egyszerűen kibékíthetetlen az, ami ott történik köztük, és mondhatnám, hogy mi is azt kéne kérdezzük, hogy hova álljanak a belgák, mert a flamandok és a vallonok itt nem tárgyalnak egymással egyáltalán, úgyhogy nem tudom, hogy ennek az egésznek mi lesz a vége, jó vége nem lesz, és nagyon sokan szídják amúgy az RMDSZ-t is az utóbbi időben, már csak azért is, mert egy ilyen kormánynak a kormány tényezői vagyunk, de hogyha valaki komolyan és hosszasabban elgondolkozik az, hogy mi lesz ezután és mi jön ezután, akkor bizony óvatosabb lenne ezzel a soha többi RMDSZ-el, mert mindig azt is meg kell nézni, hogy mi lesz utána. Ez az, amit például tanulnunk kellene abból, amit most a román pártok csinálnak, hiszen egyik sem nézi meg azt, hogy mi lesz ezután, vagyis nem gondolkozik gondolkozik el rajta, hogy jó, most összevesztünk, most nem egyezünk, most nem történik sem, de mi lesz ezután? Jó lesz majd egy 70%-os AUR vezetésű ország? Jó lesz majd, ha olyan emberek, akiket nemrégiben összeszedtek és elvittek a hatóságok, azok fogják majd megmondani, hogy mi és hogy kell történjen, akiknél fegyverarzenát találnak a pincében, meg mások. Ha lehet, hogy ez lesz a jó, vagy ezt szeretnék egyesek, én ezt nagyon kétlem, és éppen ezért úgy gondolom, hogy jobb, hogyha a székely ember is előveszi a második, vagy legalább a harmadik eszét.
0: Ez jó, hogy ilyen hétköznapi nyelven úgymond elmondod a rádióhallgatóknak, a lakóknak, hogy mi minden történik most ott Bukarestben, mert van, aki ugye hetek óta nem tartózkodik itthon, szabadságon van, vagy ugyanúgy is ugye ilyen ez a vakációs hangulat, de sokan felteszik a kérdést, amit te is mondtál, hogy akkor most mi van Romániában? Nem értik, hogy mi történik. Nem értik, hogy mikor lesz kormány. És előreláthatóan szerinted ez meddig fog tartani? Most már tényleg szeptember van, újraindult a munka.
1: Hát én nagyon remélem, hogy minél rövidebb ideig, de nagyon nagy hazárdírozás lenne, hogy azt mondjam, hogy jövő héten kormány lesz, vagy két hét múlva, mert amint az előbb is mondtam, olyan kibékíthetetlen ellentétek vannak a nagypártok között, hogy nagyon óvatos vagyok, amikor fogalmazok ezekről a dolgokról. Hadd beszéljünk pár szót arról a fajta populizmusról, ami zajlik, amikor nem számít, hogy mi lesz a következmény, de valami nagyobbat kell mondjunk, és hogyha egyik mond egy nagyot, akkor a másik akar mondani egy kétszer akkorát, és nem gondolja végig, hogy annak mi lesz a következménye. Hát, csak egy példát, hogy nem mondjak túl sok példát erről. Annak idején volt egy speciális bizottság, aminek én is tagja voltam, ami az igazságügyi rendszerrel foglalkozott, az igazságügyi törvényekkel. Ez a bizottság dolgozott egy olyan jó 6-7 hónapot, mindenkivel végig tárgyalt mindent, a bírókkal, az ügyészekkel, az különböző szakmai szervezetekkel, és 7 hónap után maratoni üléseken, amik tartottak még nem tudom hány hétig, vagy egy hónapig, végül elfogadtuk ezeket a törvényeket. Erre fel érkezik az egyik párt, az USZIRÉ jelen pillanatban, és letesz 10 törvénytervezetet a jogi bizottsághoz, 10 törvénytervezetet, amivel az egész rendszert módosítja. Nem beszél senkivel, nem ül le végig tárgyalni, nem keresi a többi képviselőt, sem nem mondja el, hogy tulajdonképpen miért, mit akar. Óriási populizmus, leteszek 10 dolgokba, aztán belevisz mindenfélét, van közte olyan is, ami akár jó is lehetne. Na de hogy álljál neki, fogadjál el ilyen helyrúp módszerrel egy olyan törvény rendszerbe valamit, amin hosszú-hosszú ideig dolgoztak, és aminek az volt az első követelménye, hogy utána lehetőség szerint évekig ne kelljen hozzányúlni. Azért, mert a prediktibilitás az egyik legfontosabb dolog egy törvénynél. Az, hogy tudjad hosszú távra tervezni a dolgaidat, mert egy törvény stabil. Na hát Romániában minden van, csak törvénykezés és stabilitás nincs, de amikor ilyen horderejű törvényekhez te így pillanatok alatt hozzá akarsz nyúlni, és mi történik utána? Nyilvánvalóan elutasításra javaslódnak, mindenki elmondta, hogy lehet, hogy vannak jó dolgok is benne, de meg kell nézni, hogy ez egy hosszú folyamat, ezt végig kell tárgyalni, ezt meg kell beszélni minden szakmai szervezettel, mindenkivel. És szívesen állunk elébe annak, hogy legyen erről egy hosszabb vita, de ahhoz rakjunk össze egy munkacsoportot, üljünk le, nézzük végig. Mikor szavazásra kerül a sor, akkor egy olyan párt, mint az AUR mit csinál? Egyik percben így szavaz, másik percben úgy szavaz, és ő a mérleg nyelve például ebben az esetben. És 5 törvény elutasítódott, 5 törvényt visszaküldetett a szakbizottságba, csak mert, hogy bizonyítsa be, hogy ő tulajdonképpen nincs összeforva egyik párta, se ő külön megnézte mindegyiket, neki ez a véleménye. És ezzel egy olyan helyzetet teremt, ami megint egy veszélyhelyzet, hiszen hogyha a bírósági rendszert megint összebolygatott, így is elég nagy a felháborodás azon a területen is, hát akkor mi lesz ezzel az országgal, mi lesz a következő lépés? És sajnos, hogy majdnem minden így történik, mindent így rendeznek, és ez egyáltalán nem jó. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy lesz minél hamarabb, mégiscsak lesz egy működő kormány.
0: Idén
1: én,
0: most már csak
1: én csak lesz. Személyes véleményt mondok, de én azt tartom, hogy nyilván nem szeretnénk az AUR-t kormányra segíteni, és nem is akarom, hogy ilyen, nem szeretném, hogy ilyen történjen, de az most már jó lenne, hogy egy kormány kezdjen el működni, RMDS-e vagy RMDS nélkül, itt most nem is ez a legfontosabb kérdés, hanem a legfontosabb kérdés az, hogy legyen már végre egy kormány. Nem vagyok biztos, hogy nekünk most kormányon lenne a helyünk továbbiakban.
0: Szerinted mi az RMDS számára az igazán fontos? Az, hogy hogy milyen miniszterelnökünk lesz, hogy ki legyen a miniszterelnök, vagy hogy milyen programot kap a magyar közösség?
1: Nyilvánvalóan nekünk az elsődleges szempont az, hogy milyen kormányprogrammal áll elő az, akit majd az államelnök nevesíteni fog miniszterelnök jelöltnek. Hogy benne vannak-e a kisebbségi kérdések, hogy azok a dolgok, amik minket foglalkoztatnak, ott vannak. Én nem beszélve arról, hogy akar-e olyan rendszerszerű átalakításokat tervezni, amelyek nem jók a magyar közösségnek.
0: Székelyföldi ügyek mennyire érvényesülnek így most Bukarestben?
1: Hát most nagyon nehéz.
0: Nehéz.
1: Mert ugye addig, amíg ügyvivő kormány van, addig a kormányzati intézmények is így lebegnek a levegőben, hiszen komoly döntéseket nem tudnak meghozni, és az emberek, akik ott dolgoznak, ugyanúgy lebegnek. És nem tudják annyira komolyan venni a munkájukat, hanem azt mondják, hogy hát várjuk meg, hogy mi lesz. És akkor ez az összvárakozás, ez mindenbe csak negatív dolgokat hoz. Nem haladnak az ügyek úgy, ahogy kellene. Persze, amit tudunk, azt tesszük, és próbálunk ott, ahol lehet segíteni, úgy az önkormányzati vezetőinknek, mint magánembereknek is akár, és amit sikerül, azt megtesszük, de hát ilyenkor a legnehezebb komoly dolgokat véghez vinni. Én nagyon remélem, még egyszer mondom, hogy most már valahogy befejeződik ez a cirkusz, hiszen... Két év múlva mindenképpen választások lesznek, és azért ezek a román pártok is el kell gondolkozzanak azon, hogy két év múlva mi fogja várni őket egy szavazáson. Mindenki hazárdírozik most előrehozott választással. Hallottam a Pénélétől is ezt, hogy előrehozott választás, vissza kell fordulni az emberekhez, de nem gondolják végig, hogy mivel játszanak. Egyáltalán nem gondolják végig. És utána meg megint csak az lenne, hogy jaj, hát ha tudtuk volna meg, nem így gondoltuk meg, nem ezt gondoltuk. Mindenki elhiszi a saját maga által rendelt közvéleménykutatásokat, amik jó szépen meg vannak kozmetizálva, és az a legnagyobb baj, hogy te azt akarod közölni valakivel, hogy ezek a reális eredmények, és elhiszed te is. Na itt aztán már óriási problémák vannak, és ezt látom a kollégákon, látom a különböző pártoknál a kollégákon. Persze mindenféle támadás jön, kivel szavazol, hogy szavazol, miért is szavazol. Nekünk egy dolog fontos, a magyar közösség érdeke. És ha ezt valaki nem érti, most már nézem én egyik-másik ilyen szociális hálón, vagy hogy hívják ezeket,
0: közösségi
1: médiában, hogy ha van sapkád, azért ütnek, ha nincs sapkád, azért ütnek. Ha egyikkel szavazom, miért szavaztál vele, a kormányon mi vagy, tehát mindenképpen tök mindegy, hogy mit mondasz, a lényeg az, hogy egyet lehessen még ütni. Hát ez is egy megoldás, de ehhez nem kell olyan nagyon sokat gondolkozni.
0: Azért a magyar közösségek vezetői tartanak attól, hogy a pénzügyi megszorítások miatt nehogy leálljanak, vagy ugye szüneteltessék a beruházásokat. Most azért ősz van tennivaló bőven. Szerinted melyek azok az itthoni beruházások, amelyekért mindenféleképpen nektek harcolnotok kell a következő időszakban?
1: Nekünk nagyon sok elkezdett munkálat van, ami még nincsen befejezve. Nekünk az elsődleges célunk most az, hogy ezeket a munkálatokat sikerüljön befejezni. Ezt az egész vidéken mindenhol látszik, utak épülnek, még mindig épülnek bölcsödék, még rengeteg beruházás van, és nekünk az a célunk, hogy ezeket sikerüljön befejezni, mert azt azért nem szabad elfelejteni, hogy az elmúlt mandátumban azért nagyon sok minden elkezdődött, és nagyon sok munkálat elvégződött. Hát mi egy nagyon sikeres időszakot zártunk az elmúlt választások előtt. Azt senki nem gondolta, hogy ebből az egészből ez lesz. Tehát kezdve a választásig, amit ugye a megszüntetett választásig, az újrakezdett folyamatokig, és a végén ez a káosz, amiben keveredett az egész ország, és amit az orgóliumok tulajdonképpen hoztak létre, szomorú, szomorú helyzet.
0: Mi hétköznapi emberek szerintem attól tartunk a legjobban, hogy Romániában azért most már egyre több költségvetési probléma volt, van még mindig. Kell-e tartania simán egy székelyudvarhelyi lakosnak például attól, hogy ismét lesznek megszorítások ősszel? Most gondolok én a bérekre, a fizetésekre, a nyugdíjakra, az adókra.
1: Nagyon boldog lennék, hogyha erre tudnék válaszolni. Erre akkor fogunk tudni válaszolni, amikor látjuk, hogy milyen kormány fog összeállni, és ki lesz annak a kormánynak a vezetője, és milyen elképzeléseket tesznek le az asztalra. Az biztos, hogy a helyzet, amiben most az ország van, egyáltalán nem jó, de volnának, és vannak lehetőségek, és vannak megoldások, csak ezekhez kell akarat is, és kell egy olyan vezető, aki ezt megérti. Jelen pillanatban úgy gondolom, hogy ilyen nincs.
0: Ez a káosz, ez az összevisszaság befolyásolja az új tanévet, hétfőn becsengetnek az iskolákba.
1: Minden mindent befolyásol, ugye a szakszervezetek is folyamatosan elmondják a követeléseiket, kéréseiket, mindent nyilván a lehetőségekhez kell mérni. Én remélem, hogy azért az iskola elkezdődik, és kívánok is innen is nagyon sok sikert a diákoknak, akik most kezdenek, külön azoknak, akik először lépik át majd az iskola kapuját, és végül is azért, hogy ne legyünk teljesen negativisták.
0: Ne rossz
1: én nagyon remélem, hogy rövidesen, ezt már most már lehet, hogy negyedszer mondom, de nagyon remélem, rövidesen lesz kormányunk is. Örüljünk annak, hogy a szeptember azért jó idővel kezdődött, hogy jön egy hétvége, reméljük egy napsütéses, nekünk külön holnap utcabálunk lesz, mi minden évben tartunk egy kis utcabát, ami
0: hol
1: nem,
0: is?
1: Igazából nem vál.
0: Hol is?
1: Hát most mondjam el. A Strand utcában lakunk, és össze szokott gyűlni a közösség, vagyunk egy olyan 35-40, és beszélgetünk, szocializálunk, és most már hosszú évek óta én vagyok a szakács, úgyhogy én fogok főzni, és ez az egyik...
0: Vigyázz, hogy a félváros ott legyen
1: holnap. Kedvenc holnap. Ezért nem gondolkoztam, hogy mondjam, vagy nem mondjam az utcát.
0: Na, ezek a jó dolgok. Látod, legalább ilyenkor ki tudod engedni a gőzt, amikor itthon vagy, és
1: így van, és nem csak arról szól, hanem nagyon sokat beszélgetünk, és persze, így az ember sok olyan dolgot is megtud, és egy könnyed hangulatban meg tud beszélni, ami sok segíthet a tevékenységébe a következő időszakban.
0: De azért hétfőn ismét Bukarest.
1: Hétfőn ismét Bukarest, igen.
0: Jó, ismét 38 fok lehet, ha meglátjuk,
1: hát,
0: milyen időszak.
1: Ezen a héten olyan meleg volt, hogy elmondani se lehet, csodálkoztam is rajta, de ilyen, hogy pont augusztus vége, szeptember eleje, és ilyen 35-36 fokok legyenek folyamatosan, tehát éjjel légkondi nélkül nem lehetett ülni a lakásban. Erről szólt ez a hét.
0: Reméljük, hogy ha a meleg elmegy, akkor a parlamentben is mindenkinek kitisztul a feje egy picit.
1: Jó lenne, ha mindenki lehűtené magát.
0: Hűtsék le magukat. Azt kívánom én, amikor a következőkor jössz, akkor tudjunk picit jobb hírekről beszélni. Van kormány Romániában.
1: Így van, boldog lennék, ha erről beszélhetnénk.
0: Kellemes hétvégét, köszönjük a beszélgetést, és akkor jó szórakozást.
1: Köszönöm, holnapra, hogy itt lehettem, és kellemes hétvégét kívánok a hallgatóknak.
2: Hangulat és stílus. Kedvenc rádiójában.

0: I like music.
1: Sztár reklám. 15 éve finom grillezések előnyös áron. Igazán megéri. A Lidl-ben találsz natur vagy páncolt sertésoldalast 100 gramonként 2 lej 39 banírt a Lidl Plusszal. 400 gramos pilosz tehénteleme ár 12 lej 49 banírt a Lidl Plusszal. És szilvát kilonként 2 lej 99 banírt. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Rozsdamentes korlátok, fém szerkezetű lépcső.

0: szegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: 100 év, jól hangzik, de milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
2: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székely Szent Királyon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.

0: Zara Larsson és Alesso felvétele. Hamarosan érkeznek a 9 órás hírek. És a mai adásban pedig sorsolni is fogunk, ne felejtsétek a nyeremény játékunkat, ami a Sztár Rádió Facebook oldalán van. A Doklavina jóvoltából páros mozi jegyeket nyerhettek az Udvarhelyi moziba. Mondanám a programot a következő órában, hogy melyik nap melyik filmet fogják vetíteni, de elsősorban az a legfontosabb, hogy összesen 4 filmvetítésére kerül sor, abból egy rajzfilm és másik 4 dokumentumfilm, a Szia Sári, a Báró hazatér, a Kurták töredékek és Kell egy oroszlán címmel lesznek ezek a vetítések. Annyit kell tennetek, hogy kommentben írjátok meg, hogy milyen stílusú filmet néznél te leggyakrabban az Udvarhelyi moziban. 127 hozzászólásnál tartunk, vígjáték, vígjáték, romantikus és dráma, ezeket írtátok a legtöbben, de van, aki azt írta, hogy bármit, csak már legyen mozi, van, aki azt írta, hogy életrajzi filmeket is szívesen néznék, rajzfilmeket is írtatok thrillereket, horrorokat is, na azért megnézném, hogy tere lenne egy horrorfilmvetítésen a terem, de szerintem igen, vannak olyan emberek, akik ezt szeretik. Azt írta Andrea, hogy vígjáték vagy thriller, a drámákat csak otthon szeretem megnézni. Aztán Levente írt, hogy Udvarhelyi moziba utoljára Múmia című filmet néztem, de bármit szívesen néznék. Régi magyar filmeket is írta Mónika például, akciófilmeket is írtatok. Na, hát lenne igény rá, az biztos, és nagyon-nagyon várjuk, hogy minél több filmvetítés legyen, így már az ősz beköszöntével. A Doklavina az viszont elhoz most 5 filmet Székelyudvarhelyre, az eseményt pedig nyilván támogatja Székelyudvarhely Városa és a Bethlen Gábor Alap. Úgyhogy jövő héten lesznek ezek a mozizások, én pedig a következő órában ismertetem, hogy melyik filmet hányadikán és hány órától tudjátok megnézni.
1: À quand remonte la dernière fois où nous avons été si heureux? Nous avons laissé derrière nous ce qui est le plus important. Nous voilà en pleine danse, toi et moi.

0: Ma kezdődik az erdélyi táncház találkozó. Megkezdődött a burgonya betakarítása. Itthon játszanak a futballcsapatok. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! A következő napokban nevesítem a miniszterelnöki jelöltet, jelentette ki Nikus Jordán államfő. Arra a kérdésre, hogy mikor nevesíti a miniszterelnök jelöltet, az államfő azt válaszolta, a következő napokban. A társadalom nyilvánvalóan várja, hogy legyen kormánya az országnak. Az államelnök elmondta, hogy az elmúlt hetekben voltak informális egyeztetések, de a kormány beiktatásáról szóló ülésen a képviselők és szenátorok személyes jelenléttel kell szavazniuk, amit a parlamenti szünet idején nehéz megoldani. Megkezdődött a burgonya betakarítása Hargita megyében, elsősorban a Csíki és Gyergyói medencében. A hektáronkénti terméshozam jelenleg 20 és 35 tonna között alakul, a pontos megyei átlagról azonban még korai lenne beszélni. A termelők a burgonyát fajtától és a vásárolt mennyiségtől függően kilogrammonként egy lej és egy lej 50 bani közötti áron értékesítik. A nagyobb gazdaságokban szinte teljesen gépesítették a betakarítást, kézi munkát főként a kisebb gazdaságokban alkalmaznak. Hargita megyében idén mintegy 4900 hektáron termesztettek burgonyát. Ma kezdődik az erdélyi táncház találkozó Székelyudvarhelyen. Délután 5 órakor a Mártonáron téren gyülekeznek a találkozó fellépői és résztvevői, majd együtt vonulnak le a Városi Parkba, ahol a rendezvény programjai zajlanak. A táncház találkozó gála estjét szombaton 18 órakor tartják a sportcsarnokban. Az erdélyi hivatásos néptánc együttesek közös produkciója Kalózs Zoltán néprajzkutatónak állít emléket. Bajnoki találkozót játszik az FC Székelyudvarhely labdarúgó csapata. Az idény első hazai mérkőzésén a harmadosztályos SFC a Vászlói Csöszömét fogadja a Sétatéri stadionban, a mérkőzés 17 órakor kezdődik. A klub tegnap bejelentette, hogy leigazolta Csiszer Balázs jobb hátvédet, a Székelyföldi Labdarúgó Akadémiánál nevelkedett labdarúgó, Magyarországon Kaposváron és Budafokon, idehaza a Sepsi OSK-nál, az FK Csíkszeredánál, a Nagybányai Minaurnál, a Gyergyószentmiklósi VSK-nál és a Solymigura Humorulujnál játszott. Idehaza játszik a Vasas Femina női labdarúgó együttese is, a Superliga alapszakaszának harmadik fordulójában a bukaresti Rapid csapatát fogadja az együttes. A találkozó vasárnap 14 órakor kezdődik a Sétatéri stadionban. Napsütéses időjárás lesz ma egész nap térségünkben, a széljárás gyenge marad, a meteorológusok csapadékot mára nem jeleznek. A legmagasabb reggeli hőmérsékleti értékek 18 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Mi azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Spórolj többet a Lidl Plusszal. Olvastasd be a Lidl Plusz kártyád és élvezd az ajánlatokat, mert a Lidlben mindig találsz valami olcsót. Csap le a 210 g-os konfiszeri Firenze minibisszimó süteményekre 5,89 banírt a Lidl Plusszal, a 6x0,33 literes Ursus világos sörre 15,49 banírt a Lidl Plusszal, és a piros almára 2 kg-os kiszerelésben 7,99 banírt a Lidl Plusszal. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A ZooCenterben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon. Nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os rinti macskaalom mindössze 12,99 banis áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
3: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
4: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
5: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek. Csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
6: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
7: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
8: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
7: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
6: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
2: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Sztárrádió a legnagyobb slágerek változatosan. 9:50 múlva szeptember 4-ét írunk. Hát nagyon használjátok ki még ezt a meleg hétvégét, hiszen már hétfőtől teljesen más temperamentumban lesz az egész város. Megkezdődik az iskola, és a különböző változásokat is hoz majd a diákok számára ez az új tanév. Hát néhányat, ha kiemelhetnénk, a 9-eseknek teljesen új középiskolai kerettanterveket fog hozni ez az új tanév, a magyar tagozatos általános iskolásoknak pedig a kommunikációra jobban fókuszáló román nyelvoktatás. Mondjuk ezek mind-mind jó hírek. És hogy ne szenvedjenek a diákok, valamint a javító tanárok a kánikulától, korábban tartják a 2027-es érettségit. A módszertani megújulás mellett azonban bizonytalanságokból sincs hiány. A 9-esek nyomtatott tankönyvek nélkül kezdik az évet sajnos, ugyanakkor kérdéses a liceumi felvételi sorsa. Várhatóan pedig évközben megérkeznek a 9-es tankönyvek. Hát reméljük, hogy nem csak jövő tavasszal, hanem már ősszel. És ezt mondta Mihály Falvi Katalin, az RMDS oktatásért felelős ügyvezető alelnöke, aki szerint rohamosan telnek a napok és a hetek, remélik, hogy idejében szét tudják osztani majd a könyveket, de minden részletet még elmondom, hogy milyen modulokra lehet számítani a 2026-os, 27-es tanévben, és mi szerint szervezzétek a következő egy évet az iskola tekintetében is. Mehettek akár Sopron felé is, de mehettek akár Székelyudvarhely felé. Jó utat, balesetmentes közlekedés mindenkinek!

Miley Cyrus és a Flowers, azaz virágok. Hát virágokat fognak vinni a tanévnyitóra a diákok, az óvodások, biztos vagyok benne. A tanítónénik és az óvonénik egy nagy-nagy csokor, egy nagy halomvirággal fognak hazatérni a délutáni órákban. Hétfőn kezdődik az iskola, és változásokat hoz az új tanév a diákoknak is. Néhányat már elmondtam, és akkor el is mondanám azt, hogy hogyan fog zajlani a tanítás szeptember 7-e és június 18-a között. A legtöbb évfolyamon 36 tanítási hét lesz, néhány kivétellel a 12. nappali és 13. esti, illetve csökkentett látogatású osztályok számára 34 tanítási hét lesz csupán, és a tanév vége az június 4-e számukra. A nyolcadikosok pedig 35 tanítási hét után június 11-én fogják befejezni a tanévet. A szakliceumok és a szakiskolák számára pedig 37 tanítási hét lesz, tehát ők fognak a legtöbbet úgymond a tanévben lenni. Marad az 5 tanítási modulból álló rendszer idén is, valamint az iskola másként és a zöld hét program ezek szerint bevált. Szeptember 7-e és április 23-a között kerülnek megrendezésre ezek a programok. A sívakációt pedig a tanfelügyelőségek döntése alapján február 15-e és március 7-e között tervezik. És hát itt van mindjárt az őszi vakáció, nem kell sokat rá várni. Október 23-án délutántól kezdődik a szünet, és az utána következőket is lehet böngészni egy naptárban. Közé van téve az interneten a 2026-27-es tanév rendje, úgyhogy október 23-ától vakáció, és aztán legközelebb november 2-án ülnek vissza az iskolapadba, és az óvodások is akkor fognak visszatérni. A decemberi vakáció az 23-án kezdődik, és január 11-én fognak ismét az iskolában lenni a diákok, úgyhogy azért az elég hosszú lesz, 2,5 hét, szinte 3. Lehet böngészni egyébként, hogy mikor lesz az egyhetes vakáció a megyei bukaresti tanfelügyelőségek döntése alapján, és az, hogy konkrétan Hargita megyében hogy döntenek, az még valószínű, hogy nem tették közzé, de biztos vagyok benne, hogy így a tanévkezdés első felében ezt is tudni fogja már mindenki, hiszen azt szerint tervezi az évét. Úgyhogy igen, hát most már csak 2-t kell aludni, és nagy izgalommal fogják azt mondani a diákok és a pedagógusok, hogy na, holnap reggel ismét találkozunk, és ismét ott leszünk az iskolában. Én emlékszem, én nem vártam a tanévnyitót. Szomorú voltam, amikor véget ért a vakáció, aztán az első egy hét után ismét belelendültünk, megszoktuk egymást, és újra jókedve mentünk reggelente iskolába. Mi pedig jókedve megyünk tovább itt pénteken reggel 9:40 perckor.

0: I like music.
1: Sztár reklám. 15 éve finom grillezések előnyös áron. Igazán megéri. A Lidl-ben találsz natur vagy pácolt sertés oldalast 100 gramonként 2 lej 39 banért a Lidl Plus-szal. 400 gramos pilosz tehinteleme át 12 lej 49 banért a Lidl Plus-szal. És szilvát kilonként 2 lej 99 banért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Rozsdamentes korlátok, fém szerkezetű

0: egesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen, a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18:30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
3: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
4: Dupla torna, dupla győzelem. A tekbol világelitje ismét Székelyföldön találkozik. Szeptember 10-11-én Szentegyházán, az Ambrus Pál sportcsarnokban, szeptember 12-13-án pedig Homorodfürdőn, a Lobogó Resort kültéri pályáján rendeznek nemzetközi tekbol tornát. A döntőket Szentegyházán szeptember 11-én pénteken 18:30-től, Homorodfürdőn pedig szeptember 13-án vasárnap 16 órától rendezik. Két helyszín, négy nap, tekbolból sosem elég, főleg, ha a világ legjobbjai játszanak.
5: Közérdekű hirdetés következik.
6: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: annak is mi szólunk.
1: Sztár Rádió, a legnagyobb slágerek változatosan. Na az a sláger, hogy hamarosan megszülethet a végső döntés a medvék emelt számú kilövéséről. Mi nagyon szorítunk, mert jövő héten szavaz döntőházként a képviselőház az emelt medve kilövési kvótát előíró törvényről, ugyanakkor még mindig alá lehet írni az Agroszik Egyesület hasonló tárgyú beadványát, amelyet az államelnöknek és a kormánynak címeztek. Hozom erről a részleteket a következő órában. Hamarosan érkeznek a legfrissebb hírek Katona Zolitól, addig is itt van a Kovalszki meg a Vega. Könnyed, nyárias dal, 2010-ből már 16-os, 2010-ben írták és adták ki, most pedig vagyunk 2026-ban, azt akartam mondani, hogy 16 éves zenét hallgatunk, és olyan, mintha csak 2-3 év telt volna el. Emlékszem, amikor megjelent ez a dal.

0: Jövő héten születhet döntés a medvekvóta ügyében. Megsérült egy gázvezeték. Négyen kerültek be a futszál válogatottba. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! Jövő héten szavaz döntőházként a képviselőház az emelt medvekilövési kvótát előíró törvényről. Az államelnök visszaküldte a parlamentnek újra tárgyalásra a törvényt, amelyet előzőleg egyszer már az Alkotmánybírósággal is felülvizsgáltatott. A szenátus szerdán újra tárgyalta a 2026-ban 859 barna medve megelőző célú kilövését lehetővé tevő törvényt, és elutasított Tanigus Ordán államfő kifogásait. A képviselőházban jövő hét elején három bizottság tárgyalja a törvényt. A környezetvédelmi, a mezőgazdasági és az adminisztrációs bizottság. Ha a képviselőház plénumában is megszavazzák a törvényt, akkor 10 napon belül ki kell hirdetnie az államelnöknek. Napokon belül új miniszterelnök jelöltet nevesít az államelnök. Nikus Ordán tegnap kijelentette, hogy a következő napokban jelöl miniszterelnököt, mert az ország új kormányt vár. A romániai kormányválság hónapok óta tart, a megbuktatott Bolozsán kormány tisztviselői ügyvivőként látják el feladataikat.
1: Bármerre járok, az emberek arról kérdeznek udvarhelyszéken, képviselő úr, mikor lesz kormány? Nagyon nehéz erre választ adni, csak annyit tudok mondani, hogy remélem, hogy minél hamarabb.
0: Mondta híradónknak Ladányi László Zsolt, RMDSZ-es parlamenti képviselő. Az államelnök egyelőre nem árulta el, hogy pontosan mikor nevesít kormányfőjelöltet, ez a jövő hétre várható. Az elmúlt hetekben voltak informális egyeztetések, de Nikus Ordán szerint eljött az ideje a döntésnek. Megsérült egy gázvezeték tegnap késő délután egy betlenfalvi benzinkút közelében. A helyszínre tűzoltók vonultak ki, miközben a gázszolgáltató munkatársai leállították a gázszolgáltatást. A hiba elhárításáig a tűzoltók biztosították a szükséges tűzmegelőzési intézkedéseket, a területet pedig lezárták és körbekerítették. A szolgáltató szakemberei este 9:30 körül megállapították, hogy megszűnt a gázszivárgás, a benzinkút ezt követően újra nyitott. Négy VSK Székelyudvarhely játékos került be a romániai teremlabdarúgó válogatottba. Kacso Endre szövetségi kapitány együttese jövő kettől Horvátországban hangol a 2028-as világbajnokság selejtezőire, három felkészülési mérkőzést is játszik. Az udvarhelyi csapatból Miklós Tamás, Bálint Andor, Kis Csaba és Hadnagy István lesz ott a keretben. A csapat a horvátországi Porecben szeptember 10-én Montenegróval, 12-én Észtországgal, 13-án pedig ismét Montenegróval csap össze felkészülési meccsen. Lejátszották a labdarúgó román kupa csoportkörének első fordulójának utolsó mérkőzéseit. A Bákói FC a címvédő Krajovai Univerzitáteát fogadta, a vendégek nyerték a mérkőzést 2-1-re. A temesvári Poli hazai pályán a bukaresti Rapiddal csapott össze, a fővárosiak 2-0-ra győztek. Napsütéses időjárásunk lesz a mai napon, térségünkben gyenge széljárásra lehet számítani, csapadékot nem jeleznek a meteorológusok. A legmagasabb hőmérsékleti értékek 25 fok körül alakulnak a délelőtti és déli órákban. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
2: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
3: Mi nyáron sem lazítunk, hangulati stílus. A Sztár Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Wait.

0: marad.
1: I like music.
0: Sztárreklám. Spórolj többet a Lidl Plus-szal. Olvastasd be a Lidl Plus kártyád és élvezd az ajánlatokat, mert a Lidlben mindig találsz valami olcsót. Csap le a 210 g-os konfiszeri Firenze mini bisszimó süteményekre 5,89-ban írt a Lidl Plus-szal, a 6x0,33 literes Ursus világos sörre 15,49-ban írt a Lidl Plus-szal, és a piros almára 2 kg-os kiszerelésben 7,99-ban írt a Lidl Plus-szal. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simónál.
3: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
5: De melyik lazúrt válasszam?
4: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesebb világért.
6: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében, sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
2: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az OmniaSig EcoPilot alkalmazásával minden kaszkóbiztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az EcoPilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet az OmniaSig.ro honlapon.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.

Spin Doctors felvétel 1993-ból, maradunk a 90-es években, most a következő percekben egy pici nosztalgia, a 90-es évek legnagyobb örökzöld slágerei fognak szólni. Előtte viszont folytatnánk azt a témát, amit elkezdtem, hogy hamarosan megszülethet a végső döntés a medvék emelt számú kilövésének határozatáról, és jövő héten fognak szavazni döntőházként a képviselőház az emelt medve kilövési kvótát előíró törvényről. Ugye ott van az Agroszik Egyesület, illetve a Kovászna megyei önkormányzat, akik augusztus elején indították útjára a túlszaporodott medveállomány ellen védelmet kérő beadványt, amelyben az emelt kilövési kvótát, vagyis 859 medvét az állomány szabályozás részeként és 110 sürgősségi beavatkozással tartalmazó törvény azonnali aláírását. A gyors beavatkozás lehetőségének a megteremtését is kezdeményezték, valamint hatékony állomány szabályozó intézkedéseket is kérnek, és korrekt, valamint időben kiutalt kártérítéseket. Ezt mind az államfőtől kérik, a kormánytól, illetve a környezetvédelmi minisztériumtól. A petícióra mostanáig semmilyen hivatalos válasz nem érkezett, holott egészen biztos, hogy egyébként eljutott a fő címzethez, vagyis Nikus Ordán államelnökhöz. Ezt Tamás Sándor mondta, a Kovászna megyei önkormányzat elnöke. Az más kérdés, hogy az elnököt nem hatotta meg ugye a beadvány, hiszen ezt követően küldte vissza a parlamentnek újra tárgyalásra a törvényt, amelyet előzőleg egyszer már az Alkotmánybírósággal is felülvizsgáltatott. Ön nagyon nem akar ebbe belemenni. Tamás Sándor szerint már ez a lépés is megkérdőjelezhető, hiszen az alkotmány eredeti szövege szerint a kifogásolható törvényt az elnök vagy az Alkotmánybíróságnak vagy a parlamentnek küldhetik vissza. Emellett még, amit írnak és amit mondanak, az az érvrendszer is furcsa, amellyel az elnök a parlamentnek visszaküldte a törvényt. Ez szerint minden lehetőséget ki kell meríteni, mielőtt a kilövéshez folyamodnának. És mi tudjuk, hogy minden lehetőséget kimerítettek már az emberek, ugye? Körbevették, bezárták magukat villanypásztorokkal, falun és városon is egyaránt. Nem mernek az erdőbe járni, ami érthető is. Milyen erdő? Hát nem merünk lassan a városközpontban kószálni esténként. Szóval mi mindent megtettünk, és minden lehetőséget kimerítettünk. Úgyhogy ha a képviselőház plénumában is megszavazzák a törvényt, akkor nincs több kiskapu. 10 napon belül ki kell hirdetnie az államelnöknek. Mi nagyon-nagyon drukkolunk, és nagyon bízunk benne, hogy jövő héten ezt meg fogják szavazni. És addig is bízunk benne, hogy ezen a hétvégén nem lesznek medvesztorik, nem lesznek roálertes jelzések, és tudjuk felhőtlenül élvezni a jó időt, akár a természetben is, hiszen most már lassan vége van a hétnek.

soha sem lazítunk. Hangulati stílus. A Sztár Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

Zene nélkül sokat nem érünk, az biztos, viszont újságok és hírek nélkül sem. A Hargita népe legfrissebb számát tartom a kezemben, mindig meg szoktam nézni a hátán, hogy mit ír. Hányadik napjánál vagyunk az évnek? Hát 247. napjára ébredtünk, és képzeljétek, hogy az év végéig hátralévő napok száma csupán 118, és már is eltelt 2026. Ez kemény. Köszöntjük ugye a Rozália nevű rádióhallgatóinkat, ma őket ünnepeljük. Lehet köszönteni a Rózsikat, Rózsikákat, Rozikat, Rozáliákat, és akkor nézzük, mi van a címlapon. Sok osztályról kellett lemondani, több mint 300 hely maradt üresen a szakközépiskolákban. A szakközépiskolai helyek közel 14%-a maradt üresen, tehát idén a Hargita megyei felmérések alapján. És a jelenség városi, valamint vidéki iskolákat is érint, ahol lehetett összevonták azokat a szakokat, ahová nem volt elég jelentkező, de így is vannak olyan osztályok, amelyekről diákok hiányában le kellett sajnos mondjanak a tanintézetek. Hát ez annyira nem jó hír. Aztán van ilyen, hogy egymással táncoljunk, itt van a nagy programajánló. Az erdélyi táncház találkozó talán? Nem hiszem, mert talán egy interjú a 11-12. Oldalon Forró Ádám számára a néptánc jóval több, mint lépések és koreográfiák sora. Elmondja, hogy ez milyen gyerekkori élményből indult, és erről fognak beszélgetni a néptánc közösség formáló erejével kapcsolatban, és e téma köré épül egy jó kétoldalas interjú. Lesz tárlatvezetés, hétvégi tárlatvezetésre hívnak a Magyar Menyasszony című kiállításon a Székelyudvarhelyi Házrezső Múzeumban vasárnap 16 órától. A tárlaton pedig több tucat nő története elevenedik meg, amelyek a női szerepek és az esküvőhöz, házassághoz fűződő viszony változásáról mesélnek. A programot egyébként Tófalvi Enikő vezeti, és a belépő csupán 10 lej. Előzetes regisztráció szükséges. Na, ez van itt a címlapon, és van egy jó kis motiváció tanévkezdésre, de ezt majd a következő megszólalásnál elmondom, mert tényleg nagyon cuki. Supermód felvétele, itt lesz Pitbull, Marc Anthony, és hozok magyar dalt is.

0: like music.
1: Sztár reklám. A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a hazai sárgarépa 1 kg-os kiszerelésben 3,99 bani, és a petrezselyem gyökér 350 g-os kiszerelésben 4,49 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha a háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
3: Milyen volt menyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Menyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok, egy kiállítás, amely nem csak a menyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Menyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrom villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Menyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is menyasszonyi ruhát ölt.
4: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Dupla torna, dupla győzelem. A tagból világelitje ismét Székelyföldön találkozik. Szeptember 10-11-én Szentegyházán, az Ambrus Pál sportcsarnokban, szeptember 12-13-án pedig Homorodfürdőn, a Lobogó Resort kültéri pályáján rendeznek nemzetközi tagból tornát. A döntőket Szentegyházán szeptember 11-én pénteken 18:30-től, Homorodfürdőn pedig szeptember 13-án vasárnap 16 órától rendezik. Két helyszín, 4 nap, tagbólból sosem elég, főleg, ha a világ legjobbjai játszanak.

Rádió. 10 perc múlva 11 óra szeptember 4-ét írunk, a következő órában pedig sorsolni fogunk a Doklavina jóvoltából 8 darab páros belépőt a jövő heti udvarhelyi mozis vetítésekre. Hamarosan elmondom, melyek ezek a filmek és hánytól lesznek melyik nap. Előtte viszont ígértem a Hargita Népés címlapjáról egy motivációt tanévkezdésre, legalábbis Kassai Anna írását a köztudatban azért, hogy a tanár tudja, hogy kell fegyelmezni, vagy hát minket vertek az iskolában, s mégis felnőttünk. Valóban felnőttek az előző rendszerben is, és felnőttünk mi is, funkcionális emberek váltak belőlünk, de a tévhitekkel ellentétben nem annak köszönhetően, hogy ilyen atrocitásokkal néztünk szembe gyermekként, hanem esetleg annak ellenére. Ez a kis szöveg van írva a Hargita Népe címlapjára tanévkezdésre, és erről lehet olvasni majd bővebben a harmadik oldalon. Emellett látok olyat is, hogy korszerűsítették az Eikdomokos szakközépiskolát Székelykeresztúron, ez is a harmadik oldalon van. Szeptember végére befejezik a munkát a testvériség Sugárúton, ez csíkszeredai hír a második oldalon, 178 parkolóhely fog megújulni a megyeszékhelyen. Zajlik a megyei utak nyári karbantartása, na erre kíváncsi vagyok, úgyhogy még erről is fogok részleteket hozni. Előtte itt van Good Boys és Medúza felvétele, még a hírek előtt itt a 100.8-on.

0: Jövő héten születhet döntés a medvekvóta ügyében. Megsérült egy gázvezeték, négyen kerültek be a futszál válogatottba. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! Jövő héten szavaz döntőházként a képviselőház az emelt medvekilövési kvótát előíró törvényről. Az államelnök visszaküldte a parlamentnek újra tárgyalásra a törvényt, amelyet előzőleg egyszer már az Alkotmánybírósággal is felülvizsgáltatott. A szenátus szerdán újra tárgyalta a 2026-ban 859 barna medve megelőző célú kilövését lehetővé tevő törvényt, és elutasította Nikus Ordán államfő kifogásait. A képviselőházban jövő hét elején három bizottság tárgyalja a törvényt. A környezetvédelmi, a mezőgazdasági és az adminisztrációs bizottság. Ha a képviselőház plénumában is megszavazzák a törvényt, akkor 10 napon belül ki kell hirdetnie az államelnöknek. Napokon belül új miniszterelnök jelöltet nevesít az államelnök. Nikus Ordán tegnap kijelentette, hogy a következő napokban jelöl miniszterelnököt, mert az ország új kormányt vár. A romániai kormányválság hónapok óta tart, a megbuktatott Bolozsán kormány tisztviselői ügyvivőként látják el feladataikat.
1: Bármerre járok, az emberek arról kérdeznek udvarhelyszéken, képviselő úr, mikor lesz kormány? Nagyon nehéz erre választ adni, csak annyit tudok mondani, hogy remélem, hogy minél hamarabb.
0: Mondta a híradónknak Ladányi László Zsolt, RMDSZ-es parlamenti képviselő. Az államelnök egyelőre nem árulta el, hogy pontosan mikor nevesít kormányfőjelöltet, ez a jövő hétre várható. Az elmúlt hetekben voltak informális egyeztetések, de Nikus Ordán szerint eljött az ideje a döntésnek. Megsérült egy gázvezeték tegnap késő délután egy betlenfalvi benzinkút közelében. A helyszínre tűzoltók vonultak ki, miközben a gázszolgáltató munkatársai leállították a gázszolgáltatást. A hiba elhárításáig a tűzoltók biztosították a szükséges tűzmegelőzési intézkedéseket, a területet pedig lezárták és körbekerítették. A szolgáltató szakemberei este 9:30 körül megállapították, hogy megszűnt a gázszivárgás, a benzinkút ezt követően újra nyitott. Négy VSK Székelyudvarhely játékos került be a romániai teremlabdarúgó válogatottba. Kacso Endre szövetségi kapitány együttese jövő kettől Horvátországban hangol a 2028-as világbajnokság selejtezőire, három felkészülési mérkőzést is játszik. Az udvarhelyi csapatból Miklós Tamás, Bálint Andor, Kis Csaba és Hadnagy István lesz ott a keretben, a csapat a horvátországi Porecben szeptember 10-én Montenegróval, 12-én Észtországgal, 13-án pedig ismét Montenegróval csap össze felkészülési meccsen. Lejátszották a labdarúgó román kupa csoportkörének első fordulójának utolsó mérkőzéseit. A Bákói FC a címvédő Krajovai Universitátját fogadta, a vendégek nyerték a mérkőzést 2-1-re. A temesvári Poli hazai pályán a bukaresti Rapiddal csapott össze, a fővárosiak 2-0-ra győztek. Napsütéses időjárásunk lesz a mai napon, térségünkben gyenge széljárásra lehet számítani, csapadékot nem jeleznek a meteorológusok. A legmagasabb hőmérsékleti értékek 25 fok körül alakulnak a délelőtti és déli órákban. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
2: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music. Star reklám.
1: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
2: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon. Nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os rinti macskaalom mindössze 12,99-ban is áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
3: Utaz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UtGo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál két egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utaz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
4: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
5: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek az Areóban, arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
6: Minőségi iratfűzés, nyomtatás, színes fénymásolás szeretne? Jöjjön az AVG üzletébe a Kossuth Lajos utca 22 szám alá.
7: Vásároljon, nyomtasson, fénymásoljon gyorsan és kényelmesen, diák kedvezménnyel az AVG-ben.
8: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
9: Reklámot hallottak.
10: Star Rádió.
11: Star Rádió.
10: Star Rádió.
12: Beléptünk az utolsó órába, még mielőtt búcsút vennénk egymástól, mert hogy legközelebb már csak hétfőn találkozunk reggel 7 órakor. Előtte viszont most még sorsolni fogok, lesznek filmvetítések az udvarhelyi moziban. Ezen a hétvégén már, ugyanis ma szeptember 4-ét írunk, viszont szeptember 6-án az vasárnap, hogyha jól tudom, akkor lesz az első filmvetítés a Kurták töredékek címmel. Ez egy magyar dokumentumfilm, 19 órai kezdettel, várnak mindenkit nagy szeretettel a stúdió moziban. Azt követi majd szeptember 7-én, hétfőn 7 órától a Sziassári című magyar film, szintén a mozi épületében. Szeptember 8-án a Báró hazatér, ez egy keddi nap, szintén 19 órától, és 9-én szerdán kerül sor a rajzfilm vetítésre Boribon címmel, ez pedig 5 órától lesz, tehát 17 órától. a stúdió mozi épületében. Ami még fontos, hogy szeptember 9-én nyomban utána 19 órától szerdán Kell egy oroszlán című dokumentumfilmet fogják levetíteni. Lesz közönség találkozó is, tehát itt lesznek a rendezők. Ha minden igaz, akkor hétfőket szerda pedig az összes filmnek a rendezője itt lesz a stúdióban is, és egy-egy interjút fogok velük készíteni, úgyhogy majd fognak mesélni arról, hogy hogyan készültek ezek a filmek, hogyan történtek a filmforgatások, és mire számíthat a közönség aznap este 7 órától a stúdió mozi épületében. Én pedig most filmenként két darab páros belépőt fogok sorsolni ebben az órában, addig még megtehetitek, hogy válaszoljatok arra a kérdésre, hogy szerintetek milyen stílusú filmeket kellene a leggyakrabban vetítsenek az udvarhelyi moziban, vagy legalábbis ti milyen filmet néznétek a legszívesebben. Az eseményt támogatja Székelyudvarhely Városa és a Bethlen Gábor Alap is, aki pedig jegyet szeretne vásárolni a jövő heti vetítésekre, megteheti a pénztárnál, itt a stúdió mozinál, hétköznapokon 11 és 14, valamint 15 és 17 óra között, vagy közvetlenül a vetítések előtt a helyszínen is beszerezhető a belépő. A következő percekben, ami név létezik, mindenfel lesz sorolva. Alejandro, Roberto, Fernando, erről énekel Lady Gaga, aztán itt lesz a Bagosi, és megtáncoltatja még Ildit is.
11: I know that we are young, and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore. Alejandro.

0: Sziasztok, Bagosi Norbi vagyok, és hallgassátok a dalainkat a Sztár Rádióban.
1: Csak lépkedsz, ugyanúgy megy minden,

Jönnek a lányok, a bában a legszebb, meglátod, nincs ilyen. Mégis újra összetörnek a szívek, aztán kibékülnek, én úgy hiszem.

A gyors autókról szólt a dal, viszont remélem, hogy ezen a hétvégén gyorshajtásért senkit nem fognak megbüntetni. Vezessetek óvatosan, lassan és figyelmesen. Közlekedési információkat most még ezekben a percekben írhattok a 0757 5751 71-es telefonszámra. Azt jó tudni, hogy a Bethlen Gábor utca egyirányú szakasza az le van zárva a városközpontban, tehát választhatok párhuzamos útvonalakat, vagy a Tábornegyeden keresztül, vagy a használjátok az újonnan nyitott Tompa László utcát, esetleg Kornis Ferenc utcát, de a Mártonáron téren a Patkóból átmehettek az Iskola utcán keresztül a Szent Imre, Szent János, Függetlenség sugárúton is. Úgyhogy bőven ki lehet kerülni a Bethlen Gábor utcát. Viszont azt mi most nem tudjuk kikerülni, hogy sorsoljak, mert lezárom a játékot, és hamarosan kiderül, hogy kik fognak ingyen mozizni a következő napokban, vagyis vasárnap, hétfőn, kedden és szerdán is. 4 magyar dokumentumfilmet hoz a Doklavina, ők pedig felajánlottak filmenként 2 darab páros belépőt, tehát filmenként 2 nyertesünk lesz, aki majd másodmagával ellátogathat a stúdió moziba. A program segítségével tehát kérek szépen 8 nevet, és akkor úgy gondoltam, hogy a vetítések sorrendje alapján a nyertesek is azt a belépőt fogják nyerni, amelyik film van a soron. Például az első 2 nyertesünk Sorbán Melinda és Jó Mónika, ők nyertek egy-egy páros belépőt, mégpedig a Kurták töredékek című filmre, ami vasárnap 19 órától lesz vetítve. Úgyhogy gratulálunk, Melinda és Mónika, ti már vasárnap mehettek moziba este 7-től. A Szia Sári című filmre, ami hétfőn 19 órától lesz, a nyertesek Ferenc Imola és Nagy Talált Gyöngyike. Nektek is gratulálunk, eddig hölgyek nyertek. A harmadik film az kedden lesz 19 órától, a Báró hazatér címmel. Erre pedig nyert egy-egy páros belépőt Nágó Bíró Anikó és Gábor Zoltán Balázs. Na, van egy férfi nyertesünk is. És a negyedik film az szerdán lesz vetítve 19 órától. A címe Kell egy oroszlán, ez is egy dokumentumfilm. És ezekre a páros belépőket megnyerte Derzsi Judit és Lőrinc Anita Melánia. Gratulálunk a nyerteseknek, azt kell tudni, hogy a vetítés előtt majd a pénztárnál kell szólni a nyereményt illetően, mert mi leadtuk a Doklavinának a listát, és ti csak szóltok és mentek be, foglaltok helyet, és már is élvezhetitek a dokumentumfilmeket. Közé tettem a Sztár Rádió Facebook oldalán ezeket a neveket, úgyhogy le lehet csekkolni, be lehet jelölni egymást, lehet szólni az ismerősöknek, hogy az örömhírt ők is megtudják. Én pedig megyek tovább Sia és Kylie Minogue felvételével még itt az utolsó percekben.

Ez a dal, ez valakinek szólt, aki kérte, hogy felvidítsuk, mert eléggé rossz napja van. Na hát remélem, hogy sikerült felvidulni, és sokkal jobb kedved lesz dolgozni, kedves Balázs. 3:42 lesz egy perc múlva, hamarosan érkeznek a reklámok, aztán a híradó. Hát hiába írunk szeptembert, kánikula lesz a hétvégén, kérem szépen 30 Celsius fokra lehet számítani holnapi Székelyudvarhelyen. Ma lesz 26, most már tartunk 21 foknál. Úgyhogy jövő héten is számolhatunk meleggel, 24, 25, 28 Celsius fok. Tehát ennek örülünk, szeptember közepéig úgy látjuk, hogy csak napsütés, és csak kellemes, jó nyárias idő várható. Csapadékot egyelőre nem jeleznek a meteorológusok a következő órákra és napokra. A következő órákra és napokra én pedig minden jót kívánok, jó munkakedvet, kitartást, kellemes hétvégét, szabadságoláshoz is csak csupa jó kedvet, és legközelebb hétfőn reggel 7 órakor kezdünk, indítunk egy újabb hetet szeptemberben. Aki pedig hétvégén motorozni készül, nagyon vigyázzon magára, épp láttam, hogy egy halálos motorbaleset történt Marosvásárhelyen is, nem tudták sajnos megmenteni a motoros életét, úgyhogy csak óvatosan, kérlek szépen, és lassan közlekedjetek. Nyáron azért jó ez a motorozás érzés, ez a feeling, úgyhogy a hétvégi motorozással búcsúzok, és a mikrofonnál Bedő Erikát hallottátok. Sziasztok, hétfőn találkozunk!

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: 100 év, jól hangzik, de milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
4: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik.
2: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székely-Szentkirályon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
5: Közérdekű hirdetés következik.
6: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
7: Sztárrádió.

0: Jövő héten születhet döntés a medvekvóta ügyében. Megsérült egy gázvezeték, négyen kerültek be a futszál válogatottba. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Jövő héten szavaz döntőházként a képviselőház az emelt medvekilövési kvótát előíró törvényről. Az államelnök visszaküldte a parlamentnek újra tárgyalásra a törvényt, amelyet előzőleg egyszer már az Alkotmánybírósággal is felülvizsgáltatott. A szenátus szerdán újra tárgyalta a 2026-ban 859 barna medve megelőző célú kilövését lehetővé tevő törvényt, és elutasította Nikus Ordán államfő kifogásait. A képviselőházban jövő hét elején három bizottság tárgyalja a törvényt. A környezetvédelmi, a mezőgazdasági és az adminisztrációs bizottság. Ha a képviselőház plénumában is megszavazzák a törvényt, akkor 10 napon belül ki kell hirdetnie az államelnöknek. Napokon belül új miniszterelnök jelöltet nevesít az államelnök. Nikus Ordán tegnap kijelentette, hogy a következő napokban jelöl miniszterelnököt, mert az ország új kormányt vár. A romániai kormányválság hónapok óta tart, a megbuktatott Bolozsán kormány tisztviselői ügyvivőként látják el feladataikat.
1: Bármerre járok, az emberek arról kérdeznek udvarhelyszéken, képviselő úr, mikor lesz kormány? Nagyon nehéz erre választ adni, csak annyit tudok mondani, hogy remélem, hogy minél hamarabb.
0: Mondta híradónknak Ladányi László Zsolt, RMDSZ-es parlamenti képviselő. Az államelnök egyelőre nem árulta el, hogy pontosan mikor nevesít kormányfőjelöltet, ez a jövő hétre várható. Az elmúlt hetekben voltak informális egyeztetések, de Nikus Ordán szerint eljött az ideje a döntésnek. Megsérült egy gázvezeték tegnap késő délután egy betlenfalvi benzinkút közelében. A helyszínre tűzoltók vonultak ki, miközben a gázszolgáltató munkatársai leállították a gázszolgáltatást. A hiba elhárításáig a tűzoltók biztosították a szükséges tűzmegelőzési intézkedéseket, a területet pedig lezárták és körbekerítették. A szolgáltató szakemberei este 9:30 körül megállapították, hogy megszűnt a gázszivárgás, a benzinkút ezt követően újra nyitott. Négy VSK Székelyudvarhely játékos került be a romániai teremlabdarúgó válogatottba. Kacso Endre szövetségi kapitány együttese jövő kettől Horvátországban hangol a 2028-as világbajnokság selejtezőire, három felkészülési mérkőzést is játszik. Az udvarhelyi csapatból Miklós Tamás, Bálint Andor, Kis Csaba és Hadnagy István lesz ott a keretben, a csapat a horvátországi Porecben szeptember 10-én Montenegróval, 12-én Észtországgal, 13-án pedig ismét Montenegróval csap össze felkészülési meccsen. Lejátszották a labdarúgó román kupa csoportkörének első fordulójának utolsó mérkőzéseit. A Bákói FC a címvédő Krajovai Universitátját fogadta, a vendégek nyerték a mérkőzést 2-1-re. A temesvári Poli hazai pályán a bukaresti Rapiddal csapott össze, a fővárosiak 2-0-ra győztek. Napsütéses időjárásunk lesz a mai napon, térségünkben gyenge széljárásra lehet számítani, csapadékot nem jeleznek a meteorológusok. A legmagasabb hőmérsékleti értékek 25 fok körül alakulnak a délelőtti és déli órákban. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
2: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music. Sztár reklám.
1: Figyelem, figyelem! Iskola kezdésre felkészülni. Iskolás táskák és tolltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolás táskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál, a Fitfilm mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
2: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simónál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simónál. Most építesz? Felújítasz? Akkor ne csak a falak legyenek újak. Dobd fel otthonod minőségi, egyedi beltéri ajtókkal az Elekes Mobilplex Kft-től. Te elképzeled, mi felmérjük, legyártjuk és be is szereljük. Felmérés, gyártás, szerelés egy helyen. Nézd meg kínálatunkat bemutató üzletünkben a Fások utca 14/B szám alatt, a Nordica motorral szemben. Telefonszámunk 0749 101 817-es. Elekes Mobilplex Kft. Ha ajtót keresel, jó helyen kopogtatsz.
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UtGo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál két egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
5: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlen falvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
6: Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
5: Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
9: Reklámot hallottak.
10: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: Kedvences éjjel, nappal.
1: A legnagyobb slágerek és azok történetei Csabával. 1998-ban Cher 52 éves volt, amikor megjelent a Believe. És valószínűleg kevesen gondolták, hogy egy ilyen korú énekesnő fogja megcsinálni az évtized egyik legnagyobb popslágerét. Ráadásul egy olyan hangzással, amit akkor még alig hallottunk. Cher hangját ugyanis egy akkoriban új stúdió technológiával kezdték el torzítani, ez volt az autotune, amit eredetileg arra találta ki, hogy kijavítsa az ének hang apró pontatlanságait. A Believe-ben viszont már nem eldugni akarták, hanem megmutatni. Így született meg az a furcsán robotikus darabos hangzás, amelyből később egy egész popzenei korszak egyik legfontosabb kelléke lett. A kiadó eleinte nem is lelkesedett érte, túl furcsának tartották. Cher viszont ragaszkodott hozzá. És milyen jól tette. A Believe több mint 20 országban lett listavezető, és Grammy-díjat is hozott neki. A dal ráadásul nem egyszerűen egy 90-es évekbeli sláger lett, megváltoztatta azt is, ahogyan a popzenében az énekhanghoz viszonyulunk. Amit akkor még különleges trükknek gondoltunk, abból mára teljesen hétköznapi hangzás lett. És talán éppen ezért jó ma is hallgatni. Benne van a 90-es évek vége, amikor a jövő még tényleg jövőnek tűnt, a zenében pedig egyetlen új hangzás képes volt mindenkit meglepni. Cher, Believe.

0: Music. Star reklám.
1: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlen Falvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
2: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
1: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
4: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
0: Reklámot hallottak.

0: Jövő héten szavazdöntőházként a képviselőház az emelt medvekilövési kvótát előíró törvényről. Az államelnök visszaküldte a parlamentnek újra tárgyalásra a törvényt, amelyet előzőleg egyszer már az Alkotmánybírósággal is felülvizsgáltatott. A szenátus szerdán újra tárgyalta a 2026-ban 859 barna medve megelőző célú kilövését lehetővé tevő törvényt, és elutasította Tanikus Ordán államfő kifogásait. A képviselőházban jövő hét elején három bizottság tárgyalja a törvényt. A környezetvédelmi, a mezőgazdasági és az adminisztrációs bizottság. Ha a képviselőház plénumában is megszavazzák a törvényt, akkor 10 napon belül ki kell hirdetnie az államelnöknek. Napokon belül új miniszterelnök jelöltet nevesít az államelnök. Nikus Ordán tegnap kijelentette, hogy a következő napokban jelöl miniszterelnököt, mert az ország új kormányt vár. A romániai kormányválság hónapok óta tart, a megbuktatott Bolozsán kormány tisztviselői ügyvivőként látják el feladataikat.
1: Bármerre járok, az emberek arról kérdeznek udvarhelyszéken, képviselő úr, mikor lesz kormány? Nagyon nehéz erre választ adni, csak annyit tudok mondani, hogy remélem, hogy minél hamarabb.
0: Mondta híradónknak Ladányi László Zsolt, RMDSZ-es parlamenti képviselő. Az államelnök egyelőre nem árulta el, hogy pontosan mikor nevesít kormányfőjelöltet, ez a jövő hétre várható. Az elmúlt hetekben voltak informális egyeztetések, de Nikus Ordán szerint eljött az ideje a döntésnek. Megsérült egy gázvezeték tegnap késő délután egy betlenfalvi benzinkút közelében. A helyszínre tűzoltók vonultak ki, miközben a gázszolgáltató munkatársai leállították a gázszolgáltatást. A hiba elhárításáig a tűzoltók biztosították a szükséges tűzmegelőzési intézkedéseket, a területet pedig lezárták és körbekerítették. A szolgáltató szakemberei este 9:30 körül megállapították, hogy megszűnt a gázszivárgás, a benzinkút ezt követően újra nyitott. Négy VSK Székelyudvarhely játékos került be a romániai teremlabdarúgó válogatottba. Kacso Endre szövetségi kapitány együttese jövő kettől Horvátországban hangol a 2028-as világbajnokság selejtezőire, három felkészülési mérkőzést is játszik. Az udvarhelyi csapatból Miklós Tamás, Bálint Andor, Kis Csaba és Hadonagy István lesz ott a keretben. A csapat a horvátországi Porecben szeptember 10-én Montenegróval, 12-én Észtországgal, 13-án pedig ismét Montenegróval csap össze felkészülési meccsen. Lejátszották a labdarúgó román kupa csoportkörének első fordulójának utolsó mérkőzéseit. A Bákói FC a címvédő Krajovai Univerzitáteát fogadta, a vendégek nyerték a mérkőzést 2-1-re. A temesvári Poli hazai pályán a bukaresti Rapiddal csapott össze, a fővárosiak 2-0-ra győztek. Napsütéses időjárásunk lesz a mai napon, térségünkben gyenge széljárásra lehet számítani, csapadékot nem jeleznek a meteorológusok. A legmagasabb hőmérsékleti értékek 25 fok körül alakulnak a délelőtti és déli órákban. Aztán rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
2: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Jövő héten születhet döntés a medvekvóta ügyében. Megsérült egy gázvezeték. Négyen kerültek be a futszál válogatottba. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok!

0: Yeah. I like music. Sztár reklám.
1: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A ZooCenterben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon. Nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os rinti macskaalom mindössze 12,99 bani áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
2: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UTGO alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál 2 egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
3: Figyelem, akció!
4: Ha bútor, akkor rózsaszín.
5: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
6: De melyik lazúrt válasszam?
5: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Piktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
2: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron.

0: áron. Nézz be a Betlen Falvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Pizza? Ham. Burger? Ham. Napi menü? Ham. Girosz? Ham. Éhes vagy? Ham. Kattalj rá a kajára!
2: Közérdekű hirdetés következik.
3: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első három évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.
4: Reklámot hallottak.

0: like music. Sztár reklám.
1: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
4: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
5: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.

Emelkedett az üzemanyagok ára, felújították a keresztúri szakközépiskolát, idegenben játszanak a székelyföldi szuperligás csapatok. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! Újabb rekordot döntöttek az üzemanyagárak Romániában. A gázolaj literenkénti ára ismét meghaladja a 10 lejt, miközben a benzinára is megközelítette ezt a lélektani határt. Az OMV Petrom mától emelte árait, a Rompetrol és a MOL pedig már két nappal korábban drágított. A benzinára literenként 13 banival nőtt a Petrom töltőállomásain is, az üzemanyagok így minden idők legmagasabb árával várják az autósokat a romániai kutakon. 65 ezer munkahely szűnt meg Romániában az elmúlt egy évben, ami a foglalkoztatottak számának 1,3%-át jelenti. Egy csütörtökön ismertetett elemzésből az derül ki, hogy az állások többsége a versenyszférában szűnt meg, és a munkanélküliek

0: száma mintegy 51 ezerrel, azaz 10%-kal emelkedett. Becslések szerint a munkahelyek megszűnése évente legalább 2,5 milliárd lejes költségvetési kiesést okoz. Az elmúlt 3/4 év átlagos gazdasági növekedése -0,5% volt, az utóbbi 3 évben pedig évente mindössze 1%-ot tett ki, annak ellenére, hogy Románia jelentős uniós forrásokhoz jutott a helyreállítási alapból. Befejeződött a székelykeresztúri Zeigdomokos szakközépiskola felújítása, így az új tanévtől ismét az intézmény főépületében tanulhatnak a diákok. A korszerűsítés idején az oktatás a bentlakás épületében zajlott. A felújítás 2023-ban kezdődött, majd egy hosszabb leállás után 2025-ben folytatódott, megújult a tető, megerősítették a falakat, liftet építettek be, valamint korszerűsítették a fűtési és villamos hálózatot. A beruházás összértéke áfával együtt 13,9 millió lej, amelyből több mint 4 millió lejt a székelykeresztúri önkormányzat biztosított önrészként. Két helyszínen, Brassóban és Gyergyóremetén rajtolnak ma a jégkorong román kupa csoportküzdelmei. Brassóban az A csoportban 15 órától a háromszéki ágyúsok Galaccal, este 7-től a házigazda Korona, a Sportó Studenceszkel játszik, a többi mérkőzést szombaton és vasárnap rendezik. A B csoportban, a Remete Ice Arénában ma 15 órától Bukaresti Steaua Csíkszeredai Sportklub meccs lesz, 19 órától a házigazda Gyergyói Hoki Klub, a Sapientia U23-mal játszik. Mindkét csoportból két együttes jut tovább a jövő heti négyes döntőbe. A 8. fordulóval folytatódik a labdarúgó Szuperliga alapszakasza, a két székelyföldi csapat szombaton lép pályára. A forduló ma este 8:30-tól a kolozsvári CFR konstancai Fáról összecsapással kezdődik, holnap 15 órakor az FC Botosán a Sepsio SK-t fogadja. Szintén holnap 17:30-tól az aradi Uta, az FK Csíkszeredával játszik, este 8:30-tól Dinamo FCSB mérkőzés lesz Bukarestben. Vasárnap 15 órától játsszák a Petrolul Corvinul összecsapást, este 8:30-tól a Galaci Ocelul Rapid mérkőzést. Hétfőn 17:30-tól Voluntári FC Ágyes mérkőzés lesz, a fordulót este 8:30-tól a Krajovai Universitátja Kolozsvári Universitátján meccs zárja. Napsütéses lesz ma délután az időjárás és az egész hétvége térségünkben. A meteorológusok szerint csapadék nem valószínű, a széljárás gyenge lesz. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 26 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music. Sztár reklám. A Lidlben mindig lehet találni valami olcsót. Főleg a szuper jubileumi hétvégén. A Lidlben a 400 g-os Milbonán szeletelt félkemény sajt 11,49 bani. A 0,75 literes Allini Frizzante DOC Prosecco 16,99 bani. És a banán kilója 3,99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simónál.
2: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcsők,

0: hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delcomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delcomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delcomet.ro oldalon.
2: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon. Nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os rinti macskaalom mindössze 12,99-ban is áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Mielőtt elindulna vásárolni, nézzen körül online. A húsműves Deák teljes kínálatát most már könnyedén elérheti a deákhús.ro honlapon, ahol a minőségi hagyományosan előállított hústermékekről minden fontos információ megtalálható. És ha még többre kíváncsi, kövesse a húsműves Deák Facebook oldalt, ahol friss hírek, újdonságok és ajánlatok várják. A húsműves Deák célja változatlan. Hagyományos módon készült, friss és megbízható hentesárok a legjobb minőségben, kedvező áron. Ha személyesen vásárolna, látogassa meg üzleteinket, húsműves Mészárszék a Solymosi utca 9-es szám alatt, Deák Hús Sziget a Sziget utca 39-es szám alatt, illetve Deák Hús ABC a Rákóczi Ferenc 12-es szám alatt. Húsműves Deák. Friss kézműves házhoz.
5: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
6: Reklámot hallottak.
7: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: érted?
1: Oh yeah!
0: Érted!
2: A legnagyobb slágerek és azok történetei Csabával. A The Cars együttesnek volt néhány igazán nagy slágere, de ha a zenekar egész pályafutása alatt csak egyetlen dalt ír meg, akkor is helyük lenne a halhatatlanok között. Ez pedig a Drive. A dalt Rick Ocasek írta, ahogy a The Cars legtöbb számát, de a fő éneket ezúttal Benjamin Orr kapta. Ocasek hangja remekül illett a zenekar kissé hűvös, ironikus világához, de ehhez a dalhoz kellett Orr melegebb, melankolikusabb hangja. A Drive egészen más volt, mint amit a The Cars-tól addig megszoktunk. Nem pörgős, új hullámos sláger, hanem egy lassú, szinte lebegő ballada. Ocasek később azt mondta, valamilyen idegösszeroppanásról szólhatott, csak éppen nem a sajátjáról. Igazából nehéz megmondani, hogy miről is szól. Egy kapcsolat végéről? Egy elveszett emberről? Arról, hogy amikor már segítenél valakin, de nem tudod helyette megoldani az életét? Aztán 1985-ben jött a Live Aid, és a dal kapott még egy jelentést. David Bowie ezt választotta az etiópiai éhínségről készült megrázó képsorok alá. A dal így milliók számára már nem csak egy kapcsolat, hanem a kiszolgáltatottság és a segítség kérdéséről is szólt. A Drive lett a The Cars legnagyobb slágere, és azóta is szinte kötelező darab minden valamire való romantikus válogatáson. És egy együttes munkásságában nem kell két halom lemez, elég egyetlen olyan dal, amelyik 40 év után is ugyanúgy megállít egy pillanatra. The Cars, Drive.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Figyelem, akció.
3: Ha bútor, akkor rózsaszín.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
4: Milyen volt mennyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Mennyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok, egy kiállítás, amely nem csak a mennyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Mennyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrom villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Mennyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is mennyasszonyi ruhát ölt.
5: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
6: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
1: Reklámot hallottak.

Emelkedett az üzemanyagok ára, felújították a keresztúri szakközépiskolát, idegenben játszanak a székelyföldi szuperligás csapatok. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! Újabb rekordot döntöttek az üzemanyagárak Romániában. A gázolaj literenkénti ára ismét meghaladja a 10 lejt, miközben a benzinára is megközelítette ezt a lélektani határt. Az OMV Petrom mától emelte árait, a Rompetrol és a MOL pedig már két nappal korábban drágított. A benzinára literenként 13 banival nőtt a Petrom töltőállomásain is, az üzemanyagok így minden idők legmagasabb árával várják az autósokat a romániai kutakon. 65 ezer munkahely szűnt meg Romániában az elmúlt egy évben, ami a foglalkoztatottak számának 1,3%-át jelenti. Egy csütörtökön ismertetett elemzésből az derül ki, hogy az állások többsége a versenyszférában szűnt meg, és a munkanélküliek száma mintegy 51 ezerrel, azaz 10%-kal emelkedett. Becslések szerint a munkahelyek megszűnése évente legalább 2,5 milliárd lejes költségvetési kiesést okoz. Az elmúlt 3/4 év átlagos gazdasági növekedése -0,5% volt, az utóbbi 3 évben pedig évente mindössze 1%-ot tett ki, annak ellenére, hogy Románia jelentős uniós forrásokhoz jutott a helyreállítási alapból. Befejeződött a székelykeresztúri Zeigdomokos szakközépiskola felújítása, így az új tanévtől ismét az intézmény főépületében tanulhatnak a diákok. A korszerűsítés idején az oktatás a bentlakás épületében zajlott. A felújítás 2023-ban kezdődött, majd egy hosszabb leállás után 2025-ben folytatódott, megújult a tető, megerősített

0: Korszerűsítették a falakat, liftet építettek be, valamint korszerűsítették a fűtési és villamos hálózatot. A beruházás összértéke áfával együtt 13,9 millió lej, amelyből több mint 4 millió lejt a székelykeresztúri önkormányzat biztosított önrészként. Két helyszínen, Brassóban és Gyergyóremetén rajtolnak ma a jégkorong román kupa csoportküzdelmei. Brassóban az A csoportban 15 órától a háromszéki ágyúsok Galaccal, este 7-től a házigazda Korona, a Sportó Studenceszkel játszik, a többi mérkőzést szombaton és vasárnap rendezik. A B csoportban, a Remete Ice Arénában ma 15 órától Bukaresti Steaua Csíkszeredai Sportklub meccs lesz, 19 órától a házigazda Gyergyói Hoki Klub, a Sapientia U23-mal játszik. Mindkét csoportból két együttes jut tovább a jövő heti négyes döntőbe. A 8. fordulóval folytatódik a labdarúgó szuperliga alapszakasza, a két székelyföldi csapat szombaton lép pályára. A forduló ma este 8:30-tól a kolozsvári CFR konstancai Fáról összecsapással kezdődik, holnap 15 órakor az FC Botosán a Sepsio SK-t fogadja. Szintén holnap 17:30-tól az aradi Uta, az FK Csíkszeredával játszik, este 8:30-től Dinamo FCSB mérkőzés lesz Bukarestben. Vasárnap 15 órától játsszák a Petrolul Corvinul összecsapást, este 8:30-től a Galaci Ocelul Rapid mérkőzést. Hétfőn 17:30-tól Voluntári FC Ágyes mérkőzés lesz, a fordulót este 8:30-től a Krajovai Universitátja, Kolozsvári Universitátján meccs zárja. Napsütéses lesz ma délután az időjárás és az egész hétvége térségünkben. A meteorológusok szerint csapadék nem valószínű, a széljárás gyenge lesz. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 26 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Összeszedtem magamat a padlóról már párszor. Ömlött rám az ápor, de esernyő volt pár szó.

0: like music.
1: Sztár reklám. A Lidl-ben mindig lehet találni valami olcsót. Főleg a szuper jubileumi hétvégén. A Lidl-ben a 400 g-os Milbona szeretelt félkemény sajt 11,49 bani, a 0,75 literes Alini Frizzante DOC Prosecco 16,99 bani, és a banánkilója 3,99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simónál.
3: Rozsdamentes korlátok, fém szerkezetű lépcső.

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen, a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tetű. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UtGo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál 2 egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
4: Tartson lépést a világgal! Utazzon a Transptúrral!
5: A kényelmes, korszerű távolsági autóbuszainkon a világhálóra is csatlakozhat.
4: Ingyenes wifi elérhetőség, pontosság, gyorsaság, minőségi utaztatás.
5: Keressen minket a városi autóbuszállomáson, vagy a 0744 788 295, valamint a 0744 644 814-es telefonszámokon.
4: Ha indulsz, ha érkezel, Transptour International.
6: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
7: Reklámot hallottak.
4: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: like music. Star reklám.
1: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: Milyen volt mennyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Mennyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok, egy kiállítás, amely nem csak a mennyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Mennyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrom villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Mennyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is mennyasszonyi ruhát ölt.
4: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
5: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak, akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális

Emelkedett az üzemanyagok ára, felújították a keresztúri szakközépiskolát, idegenben játszanak a székelyföldi szuperligás csapatok. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! Újabb rekordot döntöttek az üzemanyagárak Romániában. A gázolaj literenkénti ára ismét meghaladja a 10 lejt, miközben a benzinára is megközelítette ezt a lélektani határt. Az OMV Petrom mától emelte árait, a Rompetrol és a MOL pedig már két nappal korábban drágított. A benzinára literenként 13 banival nőtt a Petrom töltőállomásain is, az üzemanyagok így minden idők legmagasabb árával várják az autósokat a romániai kutakon. 65 ezer munkahely szűnt meg Romániában az elmúlt egy évben, ami a foglalkoztatottak számának 1,3%-át jelenti. Egy csütörtökön ismertetett elemzésből az derül ki, hogy az állások többsége a versenyszférában szűnt meg, és a munkanélküliek száma mintegy 51 ezerrel, azaz 10%-kal emelkedett. Becslések szerint a munkahelyek megszűnése évente legalább 2,5 milliárd lejes költségvetési kiesést okoz. Az elmúlt 3/4 év átlagos gazdasági növekedése -0,5% volt, az utóbbi 3 évben pedig évente mindössze 1%-ot tett ki, annak ellenére, hogy Románia jelentős uniós forrásokhoz jutott a helyreállítási alapból. Befejeződött a székelykeresztúri Zeigdomokos szakközépiskola felújítása, így az új tanévtől ismét az intézmény főépületében tanulhatnak a diákok. A korszerűsítés idején az oktatás a bentlakás épületében zajlott. A felújítás 2023-ban kezdődött, majd egy hosszabb leállás után 2025-ben folytatódott, megújult a tető, megerősítették a falakat, liftet építettek be, valamint korszerűsítették a fűtési és villamos hálózatot. A beruházás összértéke áfával együtt 13,9 millió lej, amelyből több mint 4 millió lejt a székelykeresztúri önkormányzat biztosított önrészként. Két helyszínen, Brassóban és Gyergyóremetén rajtolnak ma a jégkorong román kupa csoportküzdelmei. Brassóban az A csoportban 15 órától a háromszéki ágyúsok Galacsal, este 7-től a házigazda Korona a Sportó Studenceskel játszik.

0: Corvinul összecsapást, este 8:30-tól a Galaci Ocellul Rapid mérkőzést. Hétfőn 17:30-tól Voluntár FC Ágyes mérkőzés lesz, a fordulót este 8:30-tól a Krajovai Universitátja Kolozsvári Universitátján meccs zárja. Napsütéses lesz ma délután az időjárás és az egész hétvége térségünkben. A meteorológusok szerint csapadék nem valószínű, a széljárás gyenge lesz. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 26 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music. Sztár reklám.
1: Figyelem, figyelem! Iskola kezdésre felkészülni. Iskolás táskák és tolltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolás táskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál, a Fit Film mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
2: A Lidl-ben mindig lehet találni valami olcsót, főleg a szuper jubileumi hétvégén. A Lidl-ben a 400 g-os Milbona szeretelt félkemény sajt 11,49 bani, a 0,75 literes Allini Frizzante DOC Prosecco 16,99 bani, és a banán kilója 3,99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: Most építesz? Felújítasz? Akkor ne csak a falak legyenek újak. Dobd fel otthonod minőségi, egyedi beltéri ajtókkal az Elekes Mobimpex Kft-től. Te elképzeled, mi felmérjük, legyártjuk és be is szereljük. Felmérés, gyártás, szerelés egy helyen. Nézd meg kínálatunkat bemutató üzletünkben a Fások utca 14/B szám alatt, a Nordica motorral szemben. Telefonszámunk 0749 101 817-es. Elekes Mobimpex Kft. Ha ajtót keresel, jó helyen kopogtatsz.
4: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkimi Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkimi Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
5: Akció.
6: Ha bútor, akkor rózsafor.
3: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az Omniasig Ecopilot alkalmazásával minden kaszkó biztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az Ecopilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet az omniasig.ro honlapon.
7: Drágám, ha végeztél, vegyél tejet, fizess ki a világszámlát és szaladj be az AVG-be egy új játékért a gyereknek.
8: Játékcentrum a Kossuth utca 18 szám alatt, ahol minden korosztály részére talál játékot. Játszószőnyegek, játékautók, babák, legó kicsiknek és nagyoknak, interaktív fejlesztő játékok, kreatív játékok várják a vásárlókat. A TV-ben reklámozott játékok szintén megvásárolhatók. Várják önt és gyermekét is a játékcentrumban, Kossuth utca 18 szám, ahol a vásárlás gyerekjáték.
9: Közérdekű hirdetés következik.
10: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
9: Közérdekű hirdetést hallottak.
11: Reklámot hallottak.

0: like music.
1: Sztár reklám. Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha a háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
3: 100 év? Jól hangzik, de milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
4: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodolem Kft. Székely-Szentkirályon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
5: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott tanyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744-7857-21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.

Emelkedett az üzemanyagok ára, felújították a keresztúri szakközépiskolát, idegenben játszanak a székelyföldi szuperligás csapatok. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! Újabb rekordot döntöttek az üzemanyagárak Romániában. A gázolaj literenkénti ára ismét meghaladja a 10 lejt, miközben a benzinára is megközelítette ezt a lélektani határt. Az OMV Petrom mától emelte árait, a Rompetrol és a MOL pedig már két nappal korábban drágított. A benzinára literenként 13 banival nőtt a Petrom töltőállomásain is, az üzemanyagok így minden idők legmagasabb árával várják az autósokat a romániai kutakon. 65 ezer munkahely szűnt meg Romániában az elmúlt egy évben, ami a foglalkoztatottak számának 1,3%-át jelenti. Egy csütörtökön ismertetett elemzésből az derül ki, hogy az állások többsége a versenyszférában szűnt meg, és a munkanélküliek száma mintegy 51 ezerrel, azaz 10%-kal emelkedett. Becslések szerint a munkahelyek megszűnése évente legalább 2,5 milliárd lejes költségvetési kiesést okoz. Az elmúlt 3/4 év átlagos gazdasági növekedése -0,5% volt, az utóbbi 3 évben pedig évente mindössze 1%-ot tett ki, annak ellenére, hogy Románia jelentős uniós forrásokhoz jutott a helyreállítási alapból. Befejeződött a székelykeresztúri Zeigdomokos szakközépiskola felújítása, így az új tanévtől ismét az intézmény főépületében tanulhatnak a diákok. A korszerűsítés idején az oktatás a bentlakás épületében zajlott. A felújítás 2023-ban kezdődött, majd egy hosszabb leállás után 2025-ben folytatódott, megújult a tető, megerősítették a falakat, liftet építettek be, valamint korszerűsítették a fűtési és villamos hálózatot. A beruházás összértéke áfával együtt 13,9 millió lej, amelyből több mint 4 millió lejt a székelykeresztúri önkormányzat biztosított önrészként. Két helyszínen, Brassóban és Gyergyóremetén rajtolnak ma a jégkorong román kupa csoportküzdelmei. Brassóban az A csoportban 15 órától a háromszéki ágyúsok Galaccal, este 7-től a házigazda Korona, a Sportó Studenceszkel játszik, a többi mérkőzést szombaton és vasárnap rendezik. A B csoportban, a Remete Ice Arénában ma 15 órától Bukaresti Steaua Csíkszeredai Sportklub meccs lesz, 19 órától a házigazda Gyergyói Hoki Klub, a Sapientia U23-mal játszik. Mindkét csoportból két együttes jut tovább a jövő heti négyes döntőbe. A 8. fordulóval folytatódik a labdarúgó szuperliga alapszakasza, a két székelyföldi csapat szombaton lép pályára. A forduló ma este 8:30-tól a kolozsvári CFR konstancai Fáról összecsapással kezdődik, holnap 15 órakor az FC Botosán a Sepsio SK-t fogadja. Szintén holnap 17:30-tól az aradi Uta, az FK Csíkszeredával játszik, este 8:30-tól Dinamo FCSB mérkőzés lesz Bukarestben. Vasárnap 15 órától játsszák a Petrolul Corvinul összecsapást, este 8:30-tól a Galaci Ocelul Rapid mérkőzést. Hétfőn 17:30-tól Voluntár FC Ágyes mérkőzés lesz, a fordulót este 8:30-tól a Krajovai Universitátja Kolozsvári Universitátján meccs zárja. Napsütéses lesz ma délután az időjárás és az egész hétvége térségünkben. A meteorológusok szerint csapadék

0: nem valószínű, a széljárás gyenge lesz. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 26 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Figyelem, figyelem! Iskola kezdésre felkészülni. Iskolás táskák és tolltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolás táskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál, a Fitfil mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
3: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcsők,

0: szerelés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keress tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
3: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon. Nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os rinti macskaalom mindössze 12,99-ban is áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
5: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlen falvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
6: Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
5: Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
9: Reklámot hallottak.
10: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: Johnny.
1: I like music.
2: Sztár reklám.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
4: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
5: Milyen volt mennyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Mennyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok, egy kiállítás, amely nem csak a mennyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Mennyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrom villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Mennyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is mennyasszonyi ruhát ölt.
6: Költöz társasházba és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsrakész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 00011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
7: Pizza?
8: Ham.
7: Burger?
8: Ham.
7: Napi menü?
8: Ham.
7: Gyrosz?
8: Ham.
7: Éhes vagy?
8: Ham. Kattalj rá a kajára!
2: Reklámot hallottak.
9: Sztárrádió.
10: Sztárrádió.
11: Let me tell you.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
3: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon. Nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os rinti macskaalom mindössze 12,99-ban is áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
5: De melyik lazurt válasszam?
4: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Piktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
6: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor

0: hagyományos áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete. Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
1: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: Közérdekű hirdetés következik.
3: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.

nyáron sem lazítunk. Hangulat és stílus. A Star Rádióban. Want it? Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Wait. Miénk a nyár. Star Rádió.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak, vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendegyházhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
4: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
5: Dupla torna, dupla győzelem. A tagból világelitje ismét Székelyföldön találkozik. Szeptember 10-11-én Szentegyházán, az Ambrus Pál sportcsarnokban, szeptember 12-13-án pedig Homorodfürdön, a Lobogó Resort kültéri pályáján rendeznek nemzetközi tagból tornát. A döntőket Szentegyházán szeptember 11-én pénteken 18:30-től, Homorodfürdön pedig szeptember 13-án vasárnap 16 órától rendezik. Két helyszín, négy nap, tagbólból sosem elég, főleg, ha a világ legjobbjai játszanak.

0: like music.
1: Sztár reklám. Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcsők, inox munkálatok, fémkonstrukciók, Delkamet Kft. Marás, esztergálás, köszörülés, fémdarabolás, Delkamet Kft. Lakatos munkák, hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkamet Kft. Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkamet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen, a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
2: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi. Csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika, második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika, autód megköszöni a törődést.
3: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A ZooCenterben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon. Nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os rinti macskaalom mindössze 12,99 banis áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
5: De melyik lazúrt válasszam?
4: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
6: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenni életed legfontosabb pillanatait.
7: A biztosítás arra való, hogy biztonságban legyél. Az Omnia Signál most arra is, hogy nyerhess. Kös vagy újíts meg egy akcióban résztvevő Omnia Sig biztosítás július 15-e és december 31-e között, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. A főnyeremény egy Ford Puma, és minden hónapban további értékes nyeremények várnak. iPhone 17, Apple Watch Ultra 3, utazási utalvány, Dyson légtisztító, elektromos kerékpár és még sok más. Omnia Sig. Biztosítsd, ami fontos, és biztosítsd magadnak a lehetőséget, hogy te lehess a következő nyertes.
8: Azt tudti! Ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
9: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
10: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
1: Reklámot hallottak!
11: Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió!

0: Kossuth stílus. Ez a Star Rádió.
1: Nálunk nincs vakáció.
2: You ready, B? Let's go get 'em.

0: like music.
1: Star reklám.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: 100 év? Jól hangzik. De milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
4: Milyen volt menyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Menyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok, egy kiállítás, amely nem csak a menyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Menyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrumpf villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Menyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is menyasszonyi ruhát ölt.
5: Költöz társasházba és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
4: Dupla torna, dupla győzelem. A techball világelitje ismét Székelyföldön találkozik. Szeptember 10-11-én Szentegyházán, az Ambrus Pál sportcsarnokban, szeptember 12-13-án pedig Homorodfürdön, a Lobogó Resort kültéri pályáján rendeznek nemzetközi techball tornát. A döntőket Szentegyházán szeptember 11-én pénteken 18:30 perctől, Homorodfürdön pedig szeptember 13-án vasárnap 16 órától rendezik. Két helyszín, 4 nap, techballból sosem elég, főleg, ha a világ legjobbjai játszanak.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
8: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Itt játszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: Star Rádió. Hallgass ránk és hallgass minket.
1: I thrown you off?
2: Nope.
1: Didn't think so.

akit látszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

Mi nyáron sem lazítunk. Hangulati stílus. A Sztár Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

0: szál.
1: Tudom, hogyan választunk.
0: Akármilyen csomagot kaptunk, abból kell dolgoznunk. Tudom, hogy nem választhattál.
1: Tudom, hogy nem választunk.

azt a zenét játszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?